0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Nemrégiben arról beszélt Katy Perry, mennyire nehéz volt, hogy turnéja közben ért véget Orlando Bloommal való kapcsolata. Az énekesnő, akinek a hollywoodi sztártól egy lánya is született, elárulta. A koncertek között egyedül zokogott, mert a barátai távol voltak. Ugyanakkor a zene volt az, amelynek az új kapcsolatát is köszönhette. A volt kanadai miniszterelnökkel szintén egy fellépés során jött össze, azóta is töretlen a szerelem.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Nemrégiben arról beszélt Katy Perry, mennyire nehéz volt, hogy turnéja közben ért véget Orlando Bloommal való kapcsolata. Az énekesnő, akinek a hollywoodi sztártól egy lánya is született, elárulta. A koncertek között egyedül zokogott, mert a barátai távol voltak. Ugyanakkor a zene volt az, amelynek az új kapcsolatát is köszönhette. A volt kanadai miniszterelnökkel szintén egy fellépés során jött össze, azóta is töretlen a szerelem.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 9-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarasakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, az duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Dr. Tasi Gábor balassagyarmati házi orvost hallják.
3: Ha mégis megtörténik a baj, és ugye csípnek, akkor hát azt megfelelő módon kell kezelni. Most egy egészséges felnőtt embernek egy darás csípés, azon kívül, hogy nagyon kellemetlen, nagyon fáj, általában nem okoz gondot. Kis helyi kezelést igényelhet, hűsítést, hűtést egy-két nap alatt elmúlik. Baj akkor van, hogyha allergiás az illető súlyosan, illetve hogyha több darás csípi meg egyszerre, az már tud komolyabb bajt okozni. Na most erre valamennyire érdemes felkészülni. Az egyik, hogy hát jó dolog, hogyha nem egyedül túrázik valaki, tehát hogy legyen segítség. A másik, hogy aki hajlamos rá, hogy ilyen allergiás reakciója legyen, annál legyen az elhárítására eszköz. Tehát egyszerűbb esetben ugye lassan szívódnak fel, de egy antihisztamin tabletta csökkenti a bajokat, vagy legalábbis időt lehet nyerni vele, és hát aki meg ismerten allergiás, annál jó, ha van ilyen injekció, amit saját magának, vagy a közvetlenül mellettelező be tud adni. Hát ezt persze orvosi lényre kell felírni, és valamennyire el kell sajátítani a használatát. Ami két nagyon fontos dolog, az egyik, hogy a testtáj lényeges, tehát hogyha valakinek olyan helyen van darázsítés, ami a légutakat elzárhatja a duzzanat, tehát száj, garat, orr táján, akkor arra külön jobban oda kell figyelni, és ott érdemes azonnali segítséget hívni.
2: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a Magyar Falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kis térség szerepel, az egyik Pásztó vidéke. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mihamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás SE evezőse Údor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába.
1: Időjárás.
2: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól. Na?

0: 16 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 9-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Dr. Tasi Gábor balassagyarmati házi orvost hallják.
3: Ha mégis megtörténik a baj, és ugye csípnek, akkor hát azt megfelelő módon kell kezelni. Most egy egészséges felnőtt embernek egy darás csípés, azon kívül, hogy nagyon kellemetlen, nem nagyon fáj, általában nem okoz gondot. Kis helyi kezelést igényelhet, hűsítést, hűtést egy-két nap alatt elmúlik. Baj akkor van, hogyha allergiás az illető súlyosan, illetve hogyha több darás csípi meg egyszerre, az már tud komolyabb bajt okozni. Na most erre valamennyire érdemes felkészülni. Az egyik, hogy hát jó dolog, hogyha nem egyedül túrázik valaki, tehát hogy legyen segítség. A másik, hogy aki hajlamos rá, hogy ilyen allergiás reakciója legyen, annál legyen az elhárítására eszköz. Tehát egyszerűbb esetben ugye lassan szívódnak fel, de egy antihisztamin tabletta csökkenti a bajokat, vagy legalábbis időt lehet nyerni vele, és hát aki meg ismerten allergiás, annál jó, ha van ilyen injekció, amit saját magának, vagy a közvetlenül mellettelező be tud adni. Hát ezt persze orvosi lényre kell felírni, és valamennyire el kell sajátítani a használatát. Ami két nagyon fontos dolog, az egyik, hogy a testszáj lényeges, tehát hogyha valakinek olyan helyen van darázscsípés, ami a légutakat elzárhatja a duzzanat, tehát száj, garat, orr táján, akkor arra külön jobban oda kell figyelni, és ott érdemes azonnali segítséget hívni.
2: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben ma a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívülhagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztó vidéke. újra csak otthonról tud dolgozni Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mihamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás Ese evezőse Údor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello! Tele van a ház, azt lehet mondani, full house table.
5: Egy kül sem eshet már le.
6: Nem, semmiképpen nem, főleg azért nem, mert baleset eszélyes, tehát itt
5: nem, minket, nem mellett.
6: Minket minden utolérhet, minden kis apró szerencsétlen.
4: Így van, tű nem hiányzik. Nórikám, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Norberto, jó reggelt!
6: Szevasztok!
4: Na, itt vagyunk, és akkor nekiindulunk a mai nap, a gyerekek, jó? Na. Mert hogy 2026 és szeptember 9-e van, és rengeteg dolgunk van, úgyhogy mindjárt mondjuk is, de előtte gondoljunk a dédnaposokra, akik vannak.
5: Ó, igen, ez egy új képernyőt látok. Igen. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok minden Ádámnak, Dorottyának, Garának, Gorgiásnak, Omárnak, nem tudom milyen naptárat hozott elő Ádám, Orgonának, Péternek, Szerafinának, Szergiusznak és Tivadarnak, és Ádám, te ma tart?
6: Nem.
5: Hála Isten.
4: Veled volt, te csörtém reggel.
6: Hát a csörte nem volt, itt püffögtünk.
4: Hát én 4-5 percen keresztül itt én kiakadtam, hogy... De azt utána néztünk, hogy ez miért, ez egyrészt egyházi, mert ugye amikor neked a névnapod van, akkor nem a te neved napját ünnepled, hanem annak a szentnek a napját ünnepled, hát amely naphoz ugye van. Neked nincsen névnapod. Jó, tehát alapvetően neked nincsen névnapod, te Szent Norbertet ünnepled, mert a kereszteléskor őhozzá kötődsz a neveddel.
6: Tehát akkor azt kell mondani, amikor mondjuk azt hiszem, hogy névnapom van, akkor
4: Norbert napja
6: nyugodtan
4: van.
6: Mondjam, hogy ünnepeljük meg Szent Norbertet.
4: Egyébként igen, és ez a valóság. Ebbe bekavarodott még pluszban.
6: Félre fogják érteni.
4: Igen.
6: Félre fogják érteni. Azt hiszik, hogy magam felé hajlik a kezem.
4: Igen.
5: Mert hogy minden
4: több Szent Katalin is van, tehát hogy ezért van ez a kavar, de mondtam, hogy ezt megszüntetném. Tehát minden névnap egy nap.
6: Ön sem tisztelizet a pohárban.
4: Én a normális vagyok.
5: A normális.
6: Igen. Neked több van egyébként?
4: Akkor tartom.
5: Eleonórából én úgytom egy darab van.
6: Ez na. Is igazságtalan. Hát abból csak egy van, ugye?
4: Igen.
6: A Istvánok megvitten topzódnak, meg a Lacik is, meg a Péterek pláne.
5: Hát, hogy az alapján választottak, amiből több van, annak több napja van. Na. Mert mondjuk az Istvánból rengeteg van.
4: Oké, de hogy akkor...
6: Boszoljon szét.
4: De ezt beszéltük, hogy mi van, elfogy a nap, vagy érted, hogy nem férnek el.
6: Nem
4: férnek el. Mit osztasz szét?
5: Hát mit
6: elfogy
5: tudom?
6: A pia a boltból?
5: Értem, miért?
6: Azon azért nem
4: panasztakarja. Ezért tök hülyeség ez teljesen.
6: Nem, ez tenni kéne valamit ez ügyben.
4: Ez városalapítás, névnaptörlés. Ez, ez a két első pont.
5: Jó, fel van írva. Kezdjük Ádám.
4: Na, jó van.
5: Törekvéseit előterjesztjük.
4: Mi lesz ma? HPV? Ugye, kampány, most lehet beregisztrálni a fiataloknak ugye az oltásra, erről beszélgetünk majd 7 óra után a terveink szerint a Nógrád vármegyei tisztifőorvossal, Feketén dr. Zeke Ildikóval, ez az egyik témánk, a másik pedig sport, vitalitás, íjászok, Szalajkavölgy,
5: ja, jó, és itt lő,
4: bugi-bugi,
5: léglő,
4: meg minden, léglő és léggitározás, minden lesz,
6: léglő.
4: Mert drága Nórink azért nem volt múlt héten, mert a csipecsapatot elkísérte erre a világbajnokságra, ja. Amely ugye ott volt a Szalajkavölgyben.
6: Ő volt a csapatpszichológus.
4: Így van. Mentálhigiénés szakember, támogató, reggeli készítő. Azt meg gyakorolni kell.
6: Beszélgető társ.
4: Igen. Na, úgyhogy beszélgettünk majd a drága férjével, Demer Ricsivel, hogy akkor milyen volt ez a kis csapatos ugye múlt héten. Úgyhogy így állunk össze, Fodor Miklós is majd érkezik, VBT-nk is lesz, úgyhogy indulunk, kellemes reggelt mindenkinek.

0: Jaj, na nézzük a szeptember 9-ét, és hogyha szerda, akkor 90-es évek, úgyhogy adni fogja ez neked, nagyon, tessék, Nóri.
1: Ó, a gangster paradicsom.
0: Azaz.
2: Coolio.
0: Norbikám, nyomjad.
2: Én ezt csípem.
0: Én is nagyon.
2: Elképesztő jól szól ez.

0: minden jó.
1: Ez a Michel Pfeiffer-es?
0: Így van. Azért foglalkozunk Coolióval és Elvivel, mert hogy 1995-ben, a mai napon, szeptember 9-én az első lett ugye az amerikai listán a Gangster Paradise című nóta, ami hát... Ja, bírom, de a vokálos részét meg pláne. Ugye?
2: Ja, hogy ne, óriási dallam van benne.

0: voltál hátul?
1: Én nem tudom, de egyébként egy gyűlölet, és az megvan egyébként az eredeti neked, Nóri? Szerintem, mint foglalkoztunk vele.
2: Azt gondolom, nincs.
1: Hát akkor talán hallgassunk bele.
0: Csodálkozzunk rá.
1: Ebbe is, mert hogy tessék meghallgatni ezt a dalt, amit van.

0: Ennyi.
1: Azért de csak hagyján, de hogy, de hogy nagyon jó, mert hogy Stevie Wonder nyilván, ha semmit nem csinál, az is jó. Igen. De az, hogy ezt még azért tudták nem elrontani, hanem
0: igen.
1: Oda vitték, ja, ahova, ja, ja, ahova, ahova egyébként szerintem Stevie Wonder is várta, hogy érkezzen a dal. Elképesztő.
0: Igen. Egyébként, hogy a Coolio féle 95-ben az Egyesült Államok legkelendőbb kis lemeze lett, tehát, hogy nagyon zabálták, mint a cukrot, és minden műfajt figyelembe véve. Tehát, hogy a metaltól kezdve bármi késztem. Tehát Coolio-t vették, és ezt a dalt. És ugye országszerte vezette a slágerlistákat. És még ugye messze nem számított olyan magától értetődő mainstream műfajnak a hip-hop, mint a manapság. Azért 95-ben még, aztán itt még azért annult ölték egymást a
1: bandaháborúk,
0: a bandák, voltak meg, meg zenészek lelőtték egymást, meg nem tudom. Tehát, hogy akkor
1: ennek ez egy nagyon réteg volt akkor.
0: És a Grammy Story lett belőle, mert azt mondták, hogy 96-ban a Best Rap Solo Performance kategóriában volt egyébként az első Grammy a Coolio-nak. Akkor, és erről múltkor beszéltünk pont a Nórival, amikor az év felvétele kategóriában is jelölt volt, akkor meg ott Seal elvitte a Kiss from the Rose-t a Batman-nel.
1: Elképesztő.
0: Azért nem kapta meg egyébként. És ez eredetileg, ez Stevie Wonder mondta.
1: Hányos dal lehet szerinted?
0: 76.
2: Te sem volt pont egy időben.
0: 76-os nóta. A Past Time Paradise, gyerekek.
1: De nagy.
0: Hogy ha szomorú, hanem...
2: De mennyire más van. Feelingje van. Hát igen. Ah, de őrület.
0: Úgyhogy tessék meghallgatni Coolio-t is, meg Stevie Wondert is. Majd ilyen duplás napunk van.

0: A meghoz slágerek után megnézzük, mi volt ma, Norbi. Jó? Ha, mert tegyük
1: alig
0: azt.
1: Alig várta.
2: Tegyük, igen, azt.
0: Mai napon megszületik Latonovics Zoltán. Ó, te jó ég, gyerekek. A legjobb, az egyik legjobb színész a világon.
1: Hát kőkemény Latinovics. Latinovics filmek.
0: Tehát, hogy így, hát, amit játszik egyébként ötödik pecsétben, az a halálos. Hát,
2: azt még mindig nem néztük meg. Mondtam Nettinek, hogy arra rá kell mászni. Nem néztem még meg. Most mi van? Az a vajat, hogy őszinte vagyok?
1: Hát, menj ki innen.
2: Nem megyek.
1: Mindjárt ez jön.
2: Megvártam Nettit. Nem értitek?
0: Jó.
2: Nem, te tudjátok ezt.
0: Na, 1552, 60-70 ezer fős török baráti társaság indul Egervára felé.
2: Hogy nem is konkrét meghívásra.
0: Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri vára, tehát úgymond meglátogassák és bevegyék. Egyébként az akkori naptár szerint szeptember 1, de a mostani szerint a szeptember 9-en volt, amikor megindultak a támadások aztán, és

0: romló.
1: Hát akkor nem feltankoltak.
2: Semmi se. De azért más,
1: szerintem biztos be voltak
2: nyomva. De az milyen történet, amikor fogalmat sincs róla, mert biztos, hogy nem tudták, hogy mennyi időt vesz majd ez igényben nyilván. Hát,
1: igen.
2: Hogy tudtak annyi kaját és annyi, mondjuk akkor bort, ha így vagyunk, de a víz is egy érdekes kérdés.
1: Azt akartak kérdezni, hogy nem hiszem, hogy egyébként betárasztak vízből kulacsokba. Inkább a bor volt meg, mint a víz.
2: Hogy tudták a történetet? Igen, az nem áll el. A bor eláll. Képzeljétek el, hogy ez mennyi tartalékot, mennyi fizikai gyűjtést jelentett. De nem,
0: a 21. században nehéz ezt elképzelni, nehéz. Hogy egy darab nap zárva nehéz. Volt, és mind meghalunk.
2: És hogy mi volt maga nagyon az étkezés, mert hogy nem lehettek lakomák.
1: Az biztos, igen. Úgyhogy emlékezzünk ma meg.
0: Még vadászni se tudtak kimenni.
2: Látod?
1: Felőtt meg levadáztak durva. Minden pluszban.
0: Úgyhogy megették a török.
1: Igen, dobóékre emlékezzünk meg.
2: Azt a kutya fejét.
3: Megspace. Vissza az időben.
1: 1980-as Nógrád van előttünk, kedves hallgatók, és egy kis képriport, amely arról szól, hogy a tervezett ütem szerint halad a Nógrád megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet új épületének építése Salgótarjánban. Az új létesítmény, melynek kivitelezési munkálatait a NOTÉV végzi, mintegy 26 millió forintba kerül az épület átadását a jövő év végére, tehát ugye akkor itt 81 végére tervezik. Na, melyik az az épület, és ez pontosan mi épül ekkor 1980-ban, ezekben a napokban? Erről beszélgettünk dr. Fodor Miklóssal, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miklós, jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt! Na akkor lőjük be kérlek ezt az épületet, hogy ez pontosan hol is van, mi is ez, miért is épült anno?
4: Hát fogalmam nincs még, nem tudom. Egyébként azért mondom ezt, hogy fogalmam nincs, mert egyébként ez ott van akkoriban ugye a ruhagyár mellett, igen. 76 óta álló ruhagyár, tehát nagyjából a béketelep környékén, béketelep, tehát ilyen családi házas övezet az ott Salgótarjánban, ami szembe van a kórház komplex, nagyjából szembe van a kórház komplex.
1: Na akkor így már én is nagyjából be tudom lőni.
4: És a Sebajtelepi, akkor Sebajtelep, Besztelce telep kezdeté, hát inkább nevezzük Sebajtelepig, a Tarján vendéglőig érő terület ez, ilyen lakóövezet, és ott épült fel ez az épület, és most csak azért mondtam, hogy fogalmas, én most hirtelenében, ha el kéne képzelni, nem tudom elképzelni ezt az épületet, nekem ez annyira kiesik valahogy. Aha. A mindennapokból, legfeljebb parkolni szoktam ott, amikor végképp nincs a kórházba parkolni. De ott van, tehát a Gyivinek az épülete, és hát a Gyiviről ugye néhány szót hasznunk, hogy 1963-ban alakult, ugye a szocializmus idején ugye a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet.
1: Igen.
4: Tehát lényegében ez koordinálta a magyar állami gyermekvédelemnek egy ilyen központi koordináló, végrehajtó szerve volt, a családból ugye rossz családi körülmények között élők.
1: Ó, értem.
4: Tehát olyan, akiket ki kellett emelni, akiket elhagytak, árvák voltak, vagy családi környezetben éltek, de veszélyeztetett hátterűek voltak, és akkor ezeket általában ugye figyelték, vagy aztán kellett, akkor ugye az állam ugye közbelépett, és állami gondozásba vették. Ilyen, ezek voltak nekik ugye a alapvető ugye funkciói, volt a Givi központban, volt egy átmeneti otthon is általában. Azt nem tudom, hogy én úgy általában olvastam utána, tehát azt, hogy gondolom, itt Salgótarjánban is volt egy ilyen átmeneti központ, amíg egy gyereketnek beutaltak, és akkor azoknak átmeneti otthonból kerültek aztán a ilyen végleges vagy gyermek otthonba, ilyen nevelőintézet, vagy később esetleg ugye nevelőszülőkhöz.
1: Igen.
4: Szakértői vizsgálatokat végeztek, pedagógiai, pszichológiai oldalról, iskolai hatástanulmányokat, környezettanulmányiratokat szereztek be, aztán...
1: Akkor egyfajta ilyen szakszolgálati előd is lehetett, nem?
4: Igen. Így van.
1: Amit most...
4: javaslatot tettek, hogy valaki csecsemő otthonba, nevelő otthonba, állami gondozásba tegyenek, vagy mint említettem, nevelőszülőkhöz. És addig, igen, még ami fontos szempont volt, még a gyámság, tehát ugye az intézet igazgatója, mint intézeti gyám, gyakorolta a törvényes képviselő jogokat azon gyerekek fölött, akik ugye 18. évetben nem tölt a gyerek fölött, akit a állam nevelt fel lényegében, úgyhogy ha volt ilyen, hogy különösen, tehát törvényes jogokat kellett gyakorolnia ugye a gyerekek felett.
1: Oké. Okay. És akkor ez akkor a funkcióját tekintve, vagy magát az épületet nyilván az megvan még, és a funkcióját
4: meg. Én tudom, hogy a legjobb tudomásom szerint a funkciója ugyanaz.
1: Az jó
4: gyerekek,
1: akkor.
4: Tényleg, hogy volt is ez a

0: kifejezés a szocializmus alatt, hát gondolom utána is ez megmaradt a köztudatban, hogy hát magyarul állami gondozott, ott nevelő otthonos vagy legalábbis.
1: Jaj, de már nekem most esik lesz, hogy én többször voltam már ott, amikor ugye a Magyarok Kenyere program kapcsán a támogatást, adományokat ugye gazdák adják a kicsiknek, és akkor zökötőleg így, ha megyünk fölfele az úton, akkor itt pont kapásból szemben ott van a bejárat is, ugye, meg egy ilyen udvar is van, egy szűkebb udvar, és akkor balra, meg jobbra lehet elmenni, tehát gyakorlatilag pont középen van a levelő otthon. Oké, akkor megvan, miről beszélünk.
0: Még annyi, hogy a gyerek, tehát rendszerváltás után pár évvel TEGYESZ, területi gyermekvédelmi szolgálat vett át ennek a ezért. Most megmondom őszintén, most hirtelen ezt nem tudom, hogy mi a hivatalos neve, gondolom, mindig átszervezik, gondolom, vannak időnként itt is.
1: Most meg pláne fogják lehet. Igen.
0: Igen.
1: Oké, Miklós, köszönöm szépen, most akkor tényleg már helyen vagyunk, és akkor holnap folytatjuk egy másik cikkkel. Köszönöm szépen, itt voltál velünk. Szia, minden jót neked. Szia, szia. Mi pedig megyünk tovább, jönnek a meg a slágerek. Okay.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarasakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsópetény között lévő Prónai kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, az duzzadás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton.
6: Időjárás.
7: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalombel területén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
1: Nagyon szól.
9: Elmúlt 7 óra 3 perccel, jó rádiózást mindenkinek, híreket mondtunk, most pedig indítjuk a Start menü második óráját, így 2026. szeptember 9-én, Nórikám, jó reggel!
10: Jó reggel!
9: Norvika?
11: Szép reggel, sziasztok!
9: Na, itt vagyunk, ügyesen, okosan, és fontos téma az, amivel foglalkozunk mindjárt, Nórihoz testhez álló téma az, amivel foglalkozunk, mert hogy benne vagyunk még itt a HPV védőoltásos jelentkezős időszakban, úgyhogy erről beszélgetünk szakemberünkkel, aki nem más lesz majd, mint remélhetőleg Feketéni dr. Zeke Ildikó. Check.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ragyogunk, és ahogy reggel már ígértük, hát örülünk, hogy ebben az órában a HPV védőoltással tudunk foglalkozni, mert az abszolút Nórihoz passzol.
1: Abszolút, itt vagyok. Sőt, abszolút. Annyira passzol, hogy nekem a Panni most fogja megkapni. Na, pont ebben a korban.
0: Nagyon jó, mert ugye arról beszélgetünk, és mindjárt majd a Nógrád vármegyei tisztifőorvos lesz a vendégünk, hogy ez miért fontos, meg miért kell. Ugye ez évről évre ennek ilyenkor van, ugye? Kampánya.
1: Így van. Ugye? Így van. Tehát, én szerintem egész országosan ilyenkor oltanak a 7. osztályos évfolyamok.
0: És akkor nektek ti már kaptatok valami brosúrát, vagy hogy jutott-e hozzád a felhívás? Csak már erről beszélgettünk majd az Ildivel, hogy akkor suliból hozta haza a panuska, vagy hogy mi volt?
1: Így, de amellett most azt félreteszem, hogy én tudom, hogy ennek mi a módja egyáltalán, meg mi a lényege.
0: Igen?
1: Így van, kaptunk 2 oldalas A4-es papíros leírást, mire van a védőoltás, miért érdemes beadatni, és mi a módja, tehát erről, illetve nyilatkozni kell, hogy hozzájárulsz-e szülőként ahhoz, hogy beoltasd a gyermeket. És nekem például pont a gyerekházi orvosunk, a Bevelegva Gabi doktornő is szokott social media felületen.
0: Ja, akkor egy kis csoportban ottani. Vagy, akkor mondja
1: nem
0: azt,
1: nem
0: hogy...
1: Nem csoport, hanem hogy ő szokott
2: osztja
1: ilyen...
2: Osztja a saját lehetőségeim,
1: igen,
2: vagy akkor ez
1: igen,
2: fontos.
1: Hogy egyáltalán, igen, okítani, edukálni, hogy akár utána olvashassanak. Viszont tök érdekes, mert hogy elég sok mindenkivel találkozom, akik mondjuk úgy, hogy egy kicsit még oltás ellenesek.
0: Aha,
1: a Covid óta.
0: Tehát szerintem van egy kis szkepticizmus bennük. Jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye mi erről a múlt héten már adtunk egy rövid hírt, akkor is ugye a tisztifőorvosunk nyilatkozott a rádiónak, és akkor bár ugye szűkös volt az idő, és akkor beszéltünk az Ildikóval, hogy akkor beszéljünk erről a reggelben, mert ez fontos, akkor szűkös volt az idő, de mondtam, hogy 1-2-3 percecskét tudunk összehozni egy hírblokkba, és akkor arra hívta fel a figyelmet, nem is azt, hogy most miért fontos a HPV, tötöröm, mert hogyha valaki 2-t belekattint valahova, akkor tudja, hanem pont arra hívta fel a figyelmet, hogy így van, tehát legyen egy kis tájékozódás. Tehát, hogy
2: megkeverjük össze például ilyenkor, a beidegződött
0: ilyenkor mindig előjönnek ezek a dolgok, és akkor arra kérte tényleg pont a szülőket is a hírblogban, ahogy te is mondtad, ilyen kis QR kódos szösztenet volt rajta a kiadványon, az visz téged egyből egy olyan weblapra, amin ott vannak az orvosok, a szakvélemények, minden, tehát, hogy úgy döntsenek felelősség teljesen a szülők, hogy azért előtte mindenhol mindent hiteles forrásból, fact-checkingen keresztül megtudnak, tehát ugye erre hívta fel a figyelmet, és nem is azt, hogy akkor miért fontos, meg izé, meg szemölcs, meg nem tudom, hanem ugye azt, hogy itt megint fellángolnak az
1: teljesen
0: ilyenek.
1: Igaza van, mert itt annyira fontos szerintem az is, ahogy mondtad, hogy hiteles forrásból.
0: Igen.
1: Mert nyilván most már meg lehet kérdezni a mesterséges intelligenciát is, de ezekben ne. Tehát, hogy én annyira nagyon kérlek.
0: Figyeljetek, tehát, hogy nekem,
1: ezekben ne.
0: Nekem van olyan tapasztalás, hogy még mindig nem tudja azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök. Tehát, hogy még mindig.
2: Mit szólsz?
0: Még mindig. Fogalma sincs róla. Tehát, ne, hogy mi hetekkel ezelőtt is...
1: Már itt a mesterséges intelligenciáról
0: nekem
1: beszélsz.
0: Volt olyan példa, hogy
2: Sere... Magyar Péter.
1: Igen, csak hogy ide, ha valaki esetleg lemaradt volna erről részletről,
0: nekem
1: tudja.
0: 10 percig vitatkoztam vele, hogy Sere Péter meghalt.
2: Nem vicces.
0: És azt mondja, hogy nem.
2: Az óriási gáz.
0: Tehát, hogy nagyon vigyázni még jó, bármelyikkel is. Úgyhogy beszélgettünk az Ildivel, most már kicsit több időnk lesz, hogy átbeszéljük ezt a témát a Nógrád vármegyei tisztifőorvos asszonynal, úgyhogy egy pár dal után ő a vendégünk.

0: A mágas lágerek után itt vagyunk, jó reggelt, és akkor HPV.
1: HPV.
0: Jó, ami fontos, és ugye amellett, hogy ugye az előbb azt mondtuk, hogy itt drága Nóri abszolút pont most érintett, és tök jó, akkor elmondta anyukaként, hogy akkor ez hogy történt, és mint történt, és különben is. Nem beszéltünk össze, de teljesen egymástól függetlenül hozta föl az oltás ellenes, tagadós vonalat is, amely ugye ilyenkor azért felfelé szokott még sajnos lángolni, mióta itt a Covid-on végigmentünk. És ugye pont mondtam azt, hogy... Ugye múlt héten tudtunk arról egy híradást adni a Nógrád vármegyei tiszti főorvos segítségével, hogy akkor ez a kampány ez most 15-ig tart, tehát addig lehet rákérezkedni erre, és az Ildikó akkor az idő rövidsége meg a szűkössége miatt inkább arra hívta fel a figyelmet tényleg, hogy amit kapnak a szülők, ilyen kis lapocskát rajta, QR kód, tessék rá QR kódozni és rámenni azokra a felületekre, ahol egyébként hitelesen orvosok, szakértők, tötöröm, elmondják azt, hogy micsoda, és ezek tudatában döntsenek arról, hogy akkor ezt az oltást felveszi-e a gyerkőc, vagy sem.
1: Tehát nagyon fontos, sok hogy hiteles most megint, forrásból is tájékozódjon mindenki.
0: Sok itt megint a kavar, ugyanakkor most több időnk van rá, úgyhogy tudunk beszélgetni erről is. Aki nem hallott még volna róla, és tényleg most az ő gyerkőc, ugye a hetedikos, nyolcadikos korosztály környékén vannak, és fiúk, lányok, ugye?
1: Így
0: mind
1: van.
0: A két nem. Abszolút. Az akkor füleljen. Igen.
1: Persze.
0: Abszolút. Igen. Na, erről tudunk, beszélni mindjárt az Ildikóval, mert hogy évről évre most már ugye nyomják, hogy a fiúknak is a HPV-t föl lehet venni. És, vagyis, hogy ez, nem azt mondom, hogy ajánlatos. Tehát, hogy nem csak a csajokra van ez. Úgyhogy erről is beszélgetünk, mert hogy itt van a vonalban Feketényi dr. Szekely Ildikó, a Nógrád vármegyei tiszti főorvosunk. Jó reggelt, Ildikó, hello!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Talán akkor kezdjük tényleg a Norbinak a rácsodálkozásával. Tudom, hogy mi erről már többször beszélgettünk, de hát lehet, hogy akkor ez neki tényleg új, vagy hogy
3: az volt.
0: Pont akkor nem volt.
1: Akkor nem volt itt, mert akkor
0: igen,
1: voltunk.
0: Hogy akkor tényleg a fiúknak is érdemes ezt a védőoltást felvenni. Ugye? Erről már beszéltünk.
2: Igen, igen, igen, így van, és 2020-as tanév óta a fiúk is ingyenesen vehetik föl 7. osztályban ezt a védőoltást. És ennek nem csak az az oka, hogy nyilván a HPV-ről azt mondjuk, hogy ugye a leggyakoribb átvitel az a szexuális úton történő átvitel, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy hát a fiúk ne legyenek mozgató rugói ennek az átvitelnek, hanem azért is, mert a fiúknak is egyedi védelmet tudunk adni, ugyanis nem csak a méhnyakrákkal hozzák már összefüggésbe a HPV-t, hanem a végbél körüli rákok kialakulása kapcsán férfiaknál a hímvesző rákokból is kimutatják a HPV-t, illetve a szájgarat rákok is egy komoly kockázati tényező a HPV, tehát konkrétan a fiúkat is tudja védeni a védőoltás ezen daganatok ellen, illetve ugye ez egy 9 komponensű vakcinából, ugye 2 olyan HPV ellen is kialakít védelmet, ami a nemi szervi szemölcsöket okozza. Nyilván ezek nem daganatok, ezek jó indulatú elváltozások, de hát azért nagyon ijesztőek tudnak lenni, nem igazán esztétikusak, és ezek fiúkban is ugyanúgy ki tudnak alakulni, és ez ellen is védelmet ad az oltás.
0: Itt a válasz akkor, Norbi. Jó, beszéljünk egy picit, akkor tényleg arról még, és akkor azért is, mert a múlt héten is a hangsúlyozta Ildikó, és akkor szerintem azért erre mondjuk, még van azért egy nagyjából 6 percünk, hozzuk vissza, hogy akkor információgyűjtés, hiteles forrásokból információgyűjtés, és úgy tájékozódni a szülőknek, ugye? Mert akkor most megint előjöttek
2: így
0: ezek
2: van.
0: A igen, oltástagadós felhangok, visszhangok.
2: Teljesen természetes, főleg, hogyha valaki az interneten tájékozódik a szülők közül, hogy előbb-utóbb találkozni fog olyan megállapításokkal, amik egyébként mindenféle tudományos bizonyítékot nélkülöznek, meg nem áll mögöttük semmilyen klinikai kutatás, hogy milyen hátrányos következményei vannak ennek a védőoltásnak. Azért nagyon fontos, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak, tehát az egészségvonal.gov.hu, vagy az NNGK-nak, vagy a Stop HPV-nek az oldala, azért mind olyan információk vannak, amelyek a védőoltással kapcsolatban valóban tudományosan megalapozottak. Ugye azért azt tudni kell, hogy ez nem egy új védőoltás, 2006 óta engedélyezett ez a védőoltás a világban, és már több mint 15 éves tapasztalatunk van vele. Tehát pont ugye a Covid oltásokkal kapcsolatban, ugye arra épülve most tényleg most minden oltásra azt mondjuk, hogy az most már nem jó. Ez egy nem nagyon gyorsan kifejlesztett és nem új vakcina, és amit még szeretnék hangsúlyozni, mert ez is sokszor felmerül, okay. Ugye a Covid oltás kapcsán, ugye az RNS, meg DNS, meg nem tudom most akkor mi történik, ebben az oltóanyagban nincsen genetikai anyag, sem RNS, sem DNS, tehát még élő vírus sem semmi, genetikai anyag sem, ez gyakorlatilag ennek a vírusnak a burkán lévő tisztított fehérjéket tartalmazza, és én ahhoz szoktam hasonlítani, hogy olyan, mint hogyha csak egy boríték lenne, de nincs benne a rossz hír.
3: A gyerekek... De jó, ez tök jó! Nagyon jó.
2: Ez ugye a vírusok rémesen egyszerű szerkentjük, tehát van egy örökítő anyaguk, meg egy burok, hogy védje az örökítő anyagot, nem is tudnak gazdasejt nélkül szaporodni, egy céljuk van, hogy majd a gazdasejtben saját magukat ugye felszaporítják, és sajnos vannak olyanok, mint a HPV, amelyek át tudják programozni a sejtet. Az oltóanyagban ilyen nincsen. Az oltóanyag csak maga a külső burok, nem is a teljes burok, abból csak egy tisztított fehérje, és megtanulja a szervezet a védőoltással, hogyha ez majd megérkezik úgy teljes egészében, ugye rossz hírrel együtt mindennel, akkor már fel fogja ismerni. És ugye még egyet kell tudni, a természetes fertőzés a HPV-vel az nem alakít ki hosszú távú védelmet, hiszen a vírus nem kerül be a véráramba, ott a ményakban, meg ott a bőrben, nyálkahártyán szaporodik, tehát az immunrendszerünk észre sem veszi. A védőoltással viszont tudunk az immunrendszernek időben jelezni, ugye ezért oltunk nagyon korán, amikor még biztos, hogy nem találkozott HPV-vel a fiatal lány vagy fiú, és ugye megtanítjuk a szervezetet arra, hogyha ez majd megérkezik rossz hírrel együtt, akkor már fel legyen készülve.
1: De jó. Hadd kérdezzek egy olyat, hogy erre rákapcsolódva, hogyha valaki felnőttként úgy érzi, hogy ő szeretne HPV-oltást beadatni magának, ajánlott-e, mi a módja? Ha igen, vagy
2: igen,
1: ha nem.
2: Igen, mindenképpen, ugye ez nem azért adjuk 12-13 éves korban, mert csak akkor lehet, egyébként 9 éves kortól adható, de gyakorlatilag bárki bármilyen életkorban felveheti. Azt fontos tudni, hogy 15 éves kor fölött már 3 oltást kell kapni, 2 nem elég. Uh-huh. Ugye gyerekeknek még általában 7. osztályban nincsenek ennyi idősek, 2 is elég. Viszont ugye ilyenkor már föl kell iratni, házi orvos is föl tudja, a nőgyógyász és urológus is föl tudja írni, bármelyik szakorvos, viszont akkor már ki kell fizetni. Uh-huh. És ez bizony egy drága oltóanyag, tehát ez a 3 oltás az több mint 100 000, olyan 150 000 forint körül van, de ennek ellenére nyilván akkora hozadéka van, hiszen daganatot előzzünk meg vele, hogyha erre valaki felnőttként tud csak áldozni, mert annak idején ő ugye nem tudta megkapni ingyenesen, akkor mindenképpen ajánlom természetesen felnőttként is.
3: Abban az esetben, amikor az előbb emlegetett boríték nem üres, hanem már tényleg rossz hír van, és valaki felnőttként daganatos megbetegedéssel találkozik is, sejthető, vagy akár ki is mutathat, hogy a HPV tehet erről, akkor már elkésett ezzel az oltása, vagy még akkor is van értelme foglalkozni vele?
2: Meggyógyítani már nem fogja. Tehát nyilván ez egy megelőző dolog, mindig a védőoltás, tehát az meglévő fertőzést vagy meglévő daganatot meggyógyítani nem fogja. De azt tudjuk, ugye, hogy a HPV-vel gyakorlatilag az emberek 80%-a fertőződik valamikor az élete során, akár többféle típussal is. Tehát annak, akinek egyébként már volt kimutatott HPV-je, vagy akár abból már egy rák megelőző állapot, vagy egy daganata, neki sem elejavalt, sőt, amiatt fontos, hogy gyakorlatilag a következő fertőzéseket már ki tudja védeni. Tehát lehetséges, hogy még rák megelőző állapotban felfedezték, meg is gyógyult ebből, mondjuk volt egy műtétje, vagy bármi egyéb igen. kezelése, de hogy már később, mert ezek szerint ő még ráadásul hajlamos is arra, hogy ugye hosszú távon ott tudjon maradni a vírus, nem tudja az immunrendszer uh-huh. legyőzni, tehát érdemes neki felvenni, hogy akkor a későbbiekben már egy újabb fertőzést ezzel ki tudjon védeni, és akkor ne alakuljon ki nála újra egy ilyen betegség.
0: Ildikó, akkor meg egy záró mondat tényleg röviden, hogy akkor szeptember 15, ugye? És akkor a szülőknek kell azért ebben dönteni, és a fiatalokkal akár átbeszélni.
2: Tehát ez nem egy kötelező, ez egy ajánlott védőoltás, de okay. ingyenes, de ezt a szülőnek kifejezetten kérnie kell, hogy szeretné a gyermekének.
0: Köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni, minden jót, Ildikó. Köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
0: Viszont hallásra. Na, gyerekek, szerintem átbeszéltünk mindent.
1: Óriási, szerintem ez abszolút ugye? Értelmezhető de volt tényleg. Mindenkinek. A borítékos ez a példa zseniális.
0: Nagyon szeretném azon a szakembereket, akik egyébként nagyon jól meg tudják fogalmazni, és ékegyszerűen megérted érthető. Azt, hogy ez micsoda, és hogy is mi. Úgyhogy igen, a dátum szeptember 15, apukák, anyukák, tessék gondolkodni, aztán pedig cselekedni.
1: Okosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsópetény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, az duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton.
4: Időjárás.
5: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü.
6: Startmenü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.

0: Feketéné dr. Zeke Ildikó volt a vendégünk az előzőekben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor foglaljuk azért tényleg össze, mert hogy HPV is fontos.
1: Nagyon ugye? Fontos, igen. Egyrészt a tiszti főorvos asszony szerintem annyira jól elmondta, és olyan jól láttatta is. És én is pont ezt mondom, hogy egy, amit nagyon fontos, nem győzünk elégszer elmondani, csak olyan oldalakról, amit ő is említett, tehát hiteles oldalakról igen. Informálódni. És gondolj át mindenki, ez nem, semmi köze nincs a COVID védőoltáshoz ehhez. Ez alkalmanként emberéletet menthet, szóval én azt szoktam mondani, hogy gondoljunk bele, hogy oké, most 7-es a lányom, és mondjuk én elgondolkozom rajta, hogy nem biztos, hogy akarok oltást adatni neki. De mondjuk, amikor aktív nemi életet él majd, és 24, 25, 26, 27 éves, és ne adja ég, mondjuk kiderül igen. Egy ilyen, akkor vakargathatom a fejem, ott az operáció meg süljön el tök jól, de vakargathatom, hogy lehet, hogy mennyivel jobb lett volna, ha én beadatom akkor neki, mert a HPV akkor nem okoz kóros elváltozást, igen. Ha időben oltva van a gyermek. Tehát, hogy gondolja át mindenki.
0: Igen, szerintem talán azért lett ez annyira ez az oltás ellenesség, nem? Hogy itt nagyon hamar készlettek ezek a vírus ellenes
1: de ez
0: vakcinák.
1: Hülyeség, nem lett hamar, de hogy lett
0: nem,
1: hamar?
0: Nem, azt mondták, hogy nem. Nagyon gyorsan.
1: Ez az mRNA-s alapú, aminek ugye ez a COVID oltás, tehát ez ilyen mRNA-s alapú oltóanyag, vagy oltás, igen, ez már még a HIV-nél is ezt az elvet használták. Uh-huh. Tehát, hogy nem egy új, tulajdonképp kivették a hatóanyagát, és más lett helyette. Most ezt nagyon-nagyon-nagyon
0: jó, oké, nyilván,
1: de nem így volt.
0: Valahogy ez van benne az emberek, hogy gyorsan megcsinálták az egészet, akkor biztos, hogy nem jó, mert akkor ezt megcsinálták fél év alatt.
1: Meg azért a gyógyszeripar, maradjunk annyiba, igen, irdatlan nagy pénz, meg maffia, meg mindent lehet rá mondani bizonyára, de azért bevizsgálni, tehát fix, hogy rengeteg szabálynak kell megfelelni ahhoz, hogy piacra dobhassanak valamit, ez biztos, hogy ez meg is történt, és mindig minden védőoltásnak lehet valamiféle szövődménye. Igen. De ez régen is így volt, és így is van.
2: Ami új elem, és nagyon-nagyon fontos, amit még egyszer érdemes talán megemlíteni, hogy a fiúknak is.
0: Igen.
1: Így van.
2: Adható még hozzá, nem csak azért, mert hogy nagyobbat kaszáljon egy adott szérumgyártó cég, hanem azért, mert a legújabb kutatások szerint a fiúkra leselkedő daganatos betegségeknél egyébként a HPV már ott van, mint okozó, és akkor megelőző szempontjából kb. Ugyanazt lehet elérni vele, mint a lányoknál, ami
0: fontos.
2: Ami fontos.
0: Úgyhogy szeptember 15, jó? Határidő, és akkor...
1: Szerintem az iskolákban ezt már kitűnték.
0: Így van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.

0: الحلوت. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
5: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
6: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Szabtonz és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
7: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palóc Ligetben.
8: Azonnali kezdéssel a Váci Speci járóra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
9: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
10: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel. A ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
11: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
12: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
11: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
12: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
13: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
14: Reklámot hallottak.
15: 8 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
16: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben ma a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mihamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható.
15: Melegben hideg, hideg. Meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
15: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
16: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
15: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
19: nyekiautohaz.hu.
20: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
15: Közlekedés.
16: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
23: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
24: Megapon.
25: Nagyot szól.
26: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt, Nórikám!
27: Jó reggelt, szia fiú!
26: Nórikám, jó reggelt! Na, hát most, igen, egyrészt azt mondtuk reggel is, hogy nagyon sajna, hogy lemaradtál a 2600-ról. A múlt héten nagyon szép volt egyébként, de meg volt rá az...
27: Most elmorzsolok egy-egy könnyet, magyarázd, mond.
26: De meg volt rá az okod.
27: Én magyarázzam, igaz?
28: Hát tulajdonképpen te cseréltél egy élményt egy valószínűleg még nagyobbra.
26: Na, és akkor most ijászkodunk ebben az órában.
27: Ijászkodunk. Na. Jelen voltunk a szilvánsváradi 3D-s ijász világbajnokságon, ami tulajdonképp egy hetes versenysorozat, vagy nem sorozat, verseny volt.
26: Tehát akkor gyakorlatilag tényleg minden nap voltak egy versenyek, így és van. Akkor megmérettetések. És beadtok az erdőben, vagy hol volt ez?
27: Figyelj, gyönyörű Szalajka völgy.
26: Igen, Szalajka völgy, megvan, persze.
27: Voltatok már, igen. És ott... rengeteg, közel 1000 nevező volt. Az tehát nem volt azért kispályás, és ott a hegyekben volt kialakítva 5 külön pálya. Aha. Darabonként 2 és 5 kilométer hosszúságúak, szóval nem olyan rövidek, és hegyre föl, 2 pályára kisvonat vitte ki a versenyzőket,
0: az
27: gyerekek.
0: Igen. Tehát, azért tudnak kellene annyit kaptatniuk például?
27: Igen, mert a központtól a rajtjuk mondjuk 3 kilométerre volt a hegyen fönt. Tehát és oda ilyen félbevágott kisvonat vitte őket.
26: És akkor nem lehetett ott közben izélni?
27: Tudod, hogy értem.
26: Nem lehetett ott közben ijászkodni, gyakorlatilag tudod, hogy jön egy nyúl, és akkor tudod így
27: ezek mi? Nagyon szigorúan szabályozott
26: dolgok.
27: Addig
26: ott tudod, itt kijön nekem 3D-s muflon, meg nem tudom közben ráedzeni.
27: Nem lehet.
26: Jó, igen.
27: Így, és rengeteg versenyzőt képzeljétek el, tehát tök furi volt, hazaértem, és így voltam, hogy azért úgy a szemem még pásztázott, hogy hol látok egy norvég, vagy egy mit tudom, ilyen versenyzőt.
26: Azt hiszem, hogy azt tudod, hogy hazajöttetek, és akkor a konyhában láttál egy 3D-s szarvas, még ott tudod, hogy a szemed előtt.
0: Azt már megszoktam.
27: Mert van, a kertben van
26: 3D-s szarvas.
27: Van, disznó.
26: Disznó. Na, teljesen jó. Igen, de hogy miért beszélgetünk Nori ezen kiküldetéséről, azért azt mondjuk el.
27: Hát a gyarmati fiúk, a vitalitási jászai voltak 9-en képviselték magukat egyébként a VB-n, jász VB-n, és nagyon szép sikereket értek el. Többek között ugye a férjem, amiért voltam én is, 5. helyzet lett így az jász világbajnokságon.
0: Mondjuk ki a nevét.
27: Demerihár, nevezzük nevén.
26: Nevezzük nevén azért, a dolgokat most már tényleg.
27: Igen, de nagyon ügyesek voltak.
26: A csapat
27: is a Cseh Barnus, ő bronzérmes lett, ő egy fiatalabb kategóriában, zseniális ügyesek voltak, a Piric Barni is második lett, az meg igen. A Molnár Peti, ő is, az ifjak nagyon hozták, ő pedig megnyerte.
26: Nagyon jó, akkor voltak dobogók megnyerni.
27: Úgyhogy óriási, de Olá Laci bácsi, Zonyánszki Norbi is, tehát mindenki egyébként tök jó helytelt, tök jó volt, óriási élmény.
26: Nagyon jó, na akkor Rikárdot hívjuk.
27: Hívjuk.
26: És akkor beszélgetünk
27: hívjuk,
26: vele.
27: Hívjuk, mesél.

0: Ijászkodunk.
1: Figyelj, egyre jobban csinálja.
2: Csinálj még egyszer. Ilyet csinálnának egy versenyen az ijászok lövés közben, hogy...
1: Nem, nagyon jó, nagyon jó. Én adnám.
2: Ez nem karate te.
0: Én hát ijászkodom. Most mi kötelező nyögni, amikor tenisz ezzel?
2: Van, aki nem nyög.
0: És van, aki megnyögni akar, amikor lő.
1: Jó, jó. Én inkább azt emelném ki, hogy hajlított karral lőtt. Tehát túl nehezebb.
0: Kicsi a hely!
1: Itt nem férünk
0: nem
1: el.
0: Nem lehet normálisan
1: lőni. Jó, de nem, nagyon
0: meg a laptopot.
1: Jó. Nagyon jó amúgy.
0: Én mondtam egyébként a múltkor, hogy ugye, hogy milyen sportágokkal szeretünk mi itt a reggeli műsorban Norbival az elmúlt 10 évben foglalkozni, legyen ezt egyébként tényleg ilyen 3D-s, meg terepigyászat, meg minden. És hogy én vívnék.
1: Na tessék.
0: Komolyan. Én vívnék.
2: Úgy érzed?
0: Igen, tehát ha lenne itt ilyen vívó szakosztály, akkor én a vívást, vagy valamilyen párbajt. Tehát valami ilyesmi, érted?
2: Uh-huh. Ez tök jó. Szoktad követni egyébként a profi vonalát ennek a
0: annyit
2: sportágnak?
0: Annyit tudok, hogy pást, ennyit tudok az egészről.
1: Annál én azért jó volt többet tudom.
0: Nem, de éppen ezért, mit fogod a fejedet? Én éppen ezért szeretnék egy ilyet.
2: Messziről indulunk.
1: Inkább ijászkodjon.
2: Inkább.
1: Az van. Arra van
0: lehetőség. Mínusz hatos diótriával szerintem annyira nem jó.
2: Nem biztos. Mi? Hogy szem
1: volt. Annak te nem.
2: Egyáltalán nem.
0: Azt mondjátok.
2: Igen.
0: Nem, de
1: jaj.
2: Egyáltalán nem.
1: Egyébként ez,
2: ha most nem azért, de ha eredményt akarsz elérni, akkor inkább ijeszk, hogy mert arra nagyon jó emberek vannak itt gyarmaton, akik elég hamar tudnak segíteni. Lehet, hogy az előbb emlegetett vívásos dologokkal messzebbre kéne menned.
0: Egyébként meg figyelj, nem, mert hogy van YouTube, jó, fölmegyek, YouTube. Megtanulom, és
1: tutorial videóból
2: és YouTube-ról megtanul vívni.
0: Figyelj, ne arra, hogyha...
2: főzni meg lehet tanulni.
0: Hát azt mondtam, a kenyeret tudok már sütni a YouTube-ról, akkor ennyitől kezdve érted, ijászkod, vagy mi a párbajtőr. Tehát biztos van föl. Valami kis 6 éves kínait megnézek, aki már egyébként világbajnok, és akkor megtanulok.
1: Ja.
0: És megalakítom a palóc.
2: Na, mit?
1: Vívó szakosztály.
2: Palóc acél.
0: Palóc acél. Nem, a gyár acél.
2: Öntöde.
0: Nem, palóc.
2: Na.
0: Kard ki kard. Valami ilyen izé esélyt.
1: Palóc pást.
0: Így van.
2: Palóc angárd.
1: PP palóc pást.
2: Na jó van.
1: Igen. Na jó.
0: Na jó, jöjjünk vissza a valóságban, jó? Ijászkodjunk, és akkor világbajnokság volt ugye múlt héten, és a drága Nórika is ott volt egész héten, és hát a Vitalitás esse sportolói ijászai, hát bizony jól szerepeltek.
1: Zseniálisan, ügyesen, igen.
0: Na, hát akkor...
1: De itt egy élő szereplő.
0: Konferált fel a férjed.
1: Hát akkor, most, doppergés!
0: Na gyerünk, gyerünk tovább!
1: És jöjjön a világbajnok 5. helyezett, Demeri Hány!
0: Jó reggelt! Hello, Ricsi!
3: Jó reggelt,
0: szervusztok! Lesz még erről beszélgetés este, én úgy érzem.
2: Várj, az a jobbik eset, ha lesz beszélgetés. Ha anélkül zajlik az este, ott lesznek a problémák.
0: Na, egy kis élménybeszámolt kérünk tőled, Ricsi, tehát tényleg egy ilyen 9 fős csapata mentetek, ezt mondta a Nóri, csak egy hetes jambori volt. Hát ugye milyenkor a Norbiból mindig azt tudtuk kérdezni, hogy akkor milyen volt a pálya, milyen volt a verseny.
2: A mezőny.
0: Picikatok erről beszélgessünk, mert hogy azért itt 1000 embert mondott a Nóri, tehát hogy nagy tömegek voltak, azt lehet mondani ezen a világversenyen. Hogy érezted magad? Egy kicsikét beszélgessünk erről.
3: Hát ez egy zseniális élmény, nagyon nagy élmény ott részt venni, pláne úgy, hogy ott a párom velem.
2: Minden sikeres férfi mögött ott van az a bizonyos erős nő.
0: Az a telvizmos mi ott volt.
3: Igen, és nagyon aranyos, mert az egész csapat mögött ott áll ilyenkor, úgyhogy kis 9 fős mezőnyünk mögött. Maga a verseny az nagyon brutális, tehát ebben részt kell venni, ezt látni kell. Idén nagyon örültem neki, egy kis kitérő, hogy volt egy az egyik hírműsorban szerepeltünk is egy ilyen kis összefoglalóval maga az egész világbajnokság. Ott úgy bele lehetett látni, hogy mit is csinálunk mi ott. Nagyon szép helyen voltunk. A szállásmesterünknek köszönhetően egyszerű volt a dolgunk, mert percekre voltunk csak magától a verseny helyszínétől.
2: Az jó.
3: Szerintem mindenki ismeri, tehát ott Szilvásvárad, Szalajka völgy gyönyörű. Egész hosszan ott a völgy mindkét oldalán az erdőbe voltak kiépítve a pályák. Nem volt egyszerű, tehát azért a világbajnoksághoz miért pályákat építettek nekünk.
0: Aha.
3: Úgyhogy most az is megizzasztott kicsit. Na maga az élmény.
0: Ez tökül, mert teljesen abszolút tök hülye emberrel tudsz beszélgetni ezek. Már magamra gondolok a témát illetően, hogy akkor mi volt benne egyébként a nehéz? Tehát, hogy úgy pakolják ezeket, amikre rá kell lőni
2: célokat,
0: vagy tényleg az, hogy nem tudom én, amilyen a terepviszony, tehát hogy miben mutatkozik meg, csak hogy a laikusok is értsék, egy-egy pályának a nehézsége.
3: A terepviszonyok azok, amiket a szervezők ki is használnak a célok kihelyezéséhez.
0: Aha.
3: Tehát úgy képzeld el, hogy egy egész meredek domboldalon, nem mondanék hegyoldalt, egy domboldalon megyünk, ahol ki van építve az ösvény.
0: Igen.
3: És ebből az ösvényből, tehát a felfelé lövés úgy, hogy a cél tőled 20-25 méter távolságra van.
0: Aha.
3: És a fejed fölé kell célozni, tehát egy 30-40 fokba fölfelé, ugyanez lefelé.
0: És akkor mindenhez...
3: Azt, hogyha...
0: Mond.
3: Kihasználják azt is, hogy nehogy távolságot tudjál pontosan becsülni, át kell lőni egy kis völgyet.
0: Ah,
3: tehát, hogy nem síkba van vele.
2: Ez az amaz.
0: És akkor,
3: igen.
0: És akkor mindehez még egy időfaktor is társul? Tehát ugye neked akkor minél gyorsabban és minél pontosabban kell ezeket a célokat gyakorlatilag kilőni. Tehát, hogy itt akkor egy idő... Tehát akkor sietni kell a pályán, ugye?
3: Sietni azért nem kell, azt
0: hát
3: nem
0: jó,
3: mondom.
0: De hogy akkor az időfaktor az nem számít? Tehát, hogy akkor nyilván valaki 10 perc alatt lövi a lyukat, vagy pedig mondjuk 3 alatt, érted?
3: Nem. Lehet, itt azért vannak szabályok, tehát onnantól, hogy ahhoz a karóhoz, ahonnan lőni kell, tehát a jelzéstől, ahonnan lőnöd kell, amikor beállsz, másfél percet van magára a lövésre.
0: Aha,
3: tehát kint a pályán bírók is vannak, akik ezt figyelhetik. Ha letelik az időd, az akkor szólnak, tehát, hogy de az bőven elég. Tehát.
1: Illetve itt a célok, csak annyit hozzáteszek, hogy ezek élethű állatok.
0: Igen, ezt tudom, azt mondod el, azt mondta múltkor a Ricsi, az is mondom, van egy vaddisznótól a kertben.
2: Ricsi, és alapvetően mennyi időt kell koncentrációban tölteni, mert az, amíg te céltól célig átsétálsz, attól az még nem egy szabad erdei sét, hanem ott szerepben vagy, úgymond versenyben vagy. Tehát összeadva, mennyi az adott versenynapon a koncentrációban eltöltött idő?
3: Hát nagyon jó a kérdés.
2: Köszönöm.
3: 28 cél. A 28 célnál, hogyha célonként egy percet tudsz koncentrálni, az nagyon jó. Én egyedi vagyok, szerintem én hát hétfőn délutántól szombat délutánig folyamatosan benne voltam ebbe a flow-ba, ezt kell megtanulni.
1: El is fáradt.
2: Jó, igazat mond az ember? Te is azt láttad meg?
0: Tehát átment ilyen paimaibe is akkor is.
1: Ő erre hajlamos.
2: Így dolgozik a Ricsi.
3: Igen. Okay. Nem egyszerű feladat.
0: És akkor beszéljünk a csapatról, még mert ő 9 fő volt, és akkor neked van egy VB 5. helyed, de azért itt lettek már, hogy mondta Nóri, lett bronzosunk, lett ugye a fiatalabb korosztály, és azért jó hozta magát.
1: Zseniálisan, azt mondd el, életem.
3: Hát ez természetes. A fiatalok, ők arattak, tehát ők tapossák a sarkunkat. Molnár Péter, világbajnok, Piric Barnabás világbajnoki ezüstérmes, Cseh Barnabás világbajnoki bronzérmes. Őket mindenféleképpen néz szerint így ki kell emelni. Aztán a kis csapatunk, ott a dobogó környékén voltunk. Többen.
0: Okay.
3: Döntőzni én döntőzhettem.
0: Versenynaptárban hogyan tovább? Csak még itt egy zárókérdés, mert ne kezdünk kifutni, hogy akkor merre mentek tovább? Most akkor egy hétig benne voltatok itt a paimai flow-ba.
2: Mennyi a pihi?
0: Most pihi van.
2: A paimai.
0: Nem lett még egyébként a Kill Bill-t?
2: De,
0: abban? Abban van a paimai. Tudod, amikor mindegy, majd megmutatom neki. És akkor ő mindig benne van a flow-ba. Jó. Hát, hogy tíze érted.
2: Na mennyit fogsz pihenni, Ricsi, a következőig?
3: Nem tudom most ezt hirtelen megmondani.
1: Hát
3: egy komoly versenyt.
1: Most hétvégén lesz egy verseny, ugye?
3: Komoly versenyt, egyet terveztem, még egy pályaiás országos bajnokság.
0: Hát azért azt
3: igen, fordulója van.
1: Talán
3: viszont
1: ez
3: ami nagyon fontos. Ami nagyon fontos, az pedig a következő, az hétvégén lesz itt nálunk a Nyíriesben, gyönyörű szép helyen, egy Arkun kupának nevezett saját magunk által szervezett verseny.
4: Wow. Azt gondolod, Ádám, kihetsz megpróbálni.
2: Ez nagyon fontos. Ott látod?
0: Ez mikor, még... szombaton van, vagy mikor van?
2: Ez még nem a vívás, lesz, ez még nem a vívás, de közel van.
0: Nem, az a baj, haluskán kell lennem munka végén.
4: Hát akkor kaja után.
2: Haluska után. Hozzá haluskát ezeknek az ijászoknak.
0: Mozog majd, hogyha...
4: Jó, megdíleljük.
3: Megeszed a haluskát, megeszed a haluskát, és jól lakoztan kijössz hozzánk, ott meg fogunk várni, és végig lőheted a pályán.
4: Na, Ádám.
0: Jó van, ez felkérés táncra. Jó van, Ricsi. Jó van. Oké, vagyunk olyan szerencsések, hogy kapjuk az infókat a vitalitás jelszőjével kapcsolatban egy benfertes kollégina kapcsán. Úgyhogy ha bármi van, akkor megint hívunk, Ricsi. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönjük. Nagy szeretettel gratulálunk az egész csapatnak.
0: Így van. Szia-szia!
3: Köszönöm szépen,
0: szervusztok! Szia! Gyerekek! Ja, igen, bocsánat, akkor tényleg azért tolunk egy tapsot.
4: Egy tapsot.
0: Így van, és hát jó van, majd reggel átbeszéljük azt, hogy milyen volt az
4: este. Majd mesélek.
0: Jó van.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgó-Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mi hamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható.
5: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalombel területén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Még egy picit ijászkodunk, gyerekek, mert hogy van miért büszkének lenni, kapott tapsot is a vitalitás se ijász csapata az előbb.
1: Milyen cuki az Ádám, de tényleg.
0: Hát igen, mert hát azért Demerikádban kell mondtam, amit el kellett, hogy milyen is ez, és hogy is van ez, és a hétvégén akár egy kis nyílt nap is lehet bőle,
1: ha valaki akarja. Kép, ha van kedve, vagy csak ha valaki kíváncsi, igen. És kijöhet a Nyíriesbe, ott a hetes tó környékén.
0: Igen.
1: Lesz egy ilyen kis verseny.
0: Szép is ez. Ugyan Orbi, elgondolkodik.
2: Azért gondolkodtam el, mert egyébként ugye a Ricsi eredményeit, ha valaki úgy visszapörgeti, ha emlékszik rá, akár általunk is, vagy bármilyen más forrásból, azt lehet látni, hogy mennyire nagyok az eredményei a benne eltöltött időhöz képest. Tehát, hogy ő azért az, hogy ezzel ő foglalkozott, meg szeretett volna benne foglalkozni már régóta, az egy dolog, de az, hogy ennyire komolyan beleásni magát, te nyilván sokkal jobban fogod tudni, Nóra, de nem hiszem, hogy 5-6 évtől távolabbi idő ez.
1: Nem, nagyságrendileg. Kevesebb.
2: Kevesebb.
1: Kevesebb.
2: Ott akarok kilukadni ezzel az egészen, hogyha valaki mondjuk akár ennek kapcsán is, és csak tényleg egy szabadidős tevékenységet keresve azt a hétvégi versenyt meglátogatja most itt, és mondjuk belecsöppen egy ilyen hangulatba, egy ilyen lehetőségbe, és ha van hozzá vénája, akkor rövid időn belül lehet vele olyan plusz sikereket is elérni, igen, vagy eredményeket, amikre az ember méltán büszke. És azért Ricsinek a VB mellette, a mostani VB 5. mellett rengeteg országos

0: aki tényleg csak meg akarja mutatni, mert úgy gondolja, hogy a gyereke szeretné, vagy megnézni, vagy...
1: Olyat csináltatok már, hogy így meg lett így gyújtva, mint a középkorban, és úgy...
2: Ez kész van teljesen.
0: Meggyújtva?
1: Aha.
0: Nem. Még nem. Még nem. Én figyelj, még arra se tudtam rávenni Ricsit, most már így bevallhatom néhány évről, hogy volt ez 3 éve, vagy hogy, hogy ott volt egy disznó az udvarunkban, vagy igazi.
1: Igazi?
0: Igen, igen, akkor még nem volt hátsó kerítésünk.
1: Apus, gyerünk izé.
0: De ő nem ez akarta. Köri. Ő nem akarta, azt mondta, hogy nem, mert az nem szabályos. Tehát, hogy ő még csak úgy lelőni, és jó, akkor még nem volt vadász.
1: Jó, nyilván.
0: De érted? Tehát, hogy szerinted akkor ez az ember egy égő veszőt betenne, tehát nem lőnek.
1: Vagy egyszerre kettőt.
0: De akkor az már biztos.
1: Hát tudod, ilyen Robin Hoodosan, fejlesszük már akkor magunkat.
0: Jó, jó, jó. Figyelj, majd megkérdezem ott a fiatal fiúkat, azok azért bevállalósabbak.
1: Azért
2: ne adjatok ötleteket, gyerekek, olyanoknak, akik még esetleg el se kezdték. És csak most látom magam előtt a hirtelen kezdő ígyest, aki mindjárt fogja, az két veszőt beletesz az izébe, a jobb találati arány reményében, az kilövi bármire.
1: Tudod, úgy, mint az éhező fiadalában.
2: Nézze, ha már fiatal mozdulatot, oda nézze, a szegezből.
0: Az a baj, most azt, hogy igen, most elképzelem, hogy a Petike mondjuk ezt hallja, akkor ő ezt már szerintem nem sokára a live-ba fogja nyomni.
1: Le is töröltük ezt a felvételt, ez most nem halott esetleg.
2: Nem, az a baj, hogy Ádám már mindjárt hiszi, hogy Jennifer Lawrence meg fogja hódítani itt.
1: Ez simán.
2: Simán. Ugyan, simán. Azt gondolom én is.
1: Beszélünk a Ricsivel, ahogy mondtuk, van hál' Istennek egy kémünk, hogyha van eredmény, van verseny.
2: Ne áruld el magad, Nóri, otthon.
1: Akkor tudunk.
2: Kérlek, tartsd magad.
1: Tudunk majd erről beszélni.
2: Konspirálj.
1: Most pedig megyünk tovább a Megaslágerekkel, maradjatok velünk.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
1: Reklámot hallottak!
7: 9 óra van!
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen darázscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton.
7: Időjárás.
8: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
7: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalombel területén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
9: Nagyot szól.
11: 9 óra múlt 3 perccel. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Norbika, jó reggelt.
12: Sziasztok, szép reggelt. Nori, hello.
13: Hello. Hello, már lassan jó délelőttet
11: hát
13: is mondtad.
11: Most már igen.
13: Már reggel. Igen. Mikor igen. volt az?
11: Igen. Hát attól függ, hogy ki kell. A Péternek már ugye jó éjszakát van.
12: Fura.
11: Akár.
13: Legyen.
11: Vagy az éjszakás nővérek, akik voltak, azok már szusz már
13: igen, ők már lassan
12: vannak
13: átadják az
12: osztályt. Vannak még nyomdászok, akik a nyomdában a friss újságot nyomják. Ez még van, gyerekek? Mert őnek is jó éjszaka van egyébként, szerintem. Tudod, amikor a napilapot tulajdonképpen...
13: Hát nekem fogalmam sincs, hogy ez mennyire lett
12: gépiesített. Az most?
13: Mi van? Van-e még
11: szerintem
13: ilyen?
11: Az már kihaló fér mellé.
12: Nincs meg az?
11: De témának jó lesz majd egyszer, hogyha úgy van.
13: Hát, ha van nyomdász, vagy valaki tudja, jelentkezzen már.
12: Zajlik ilyen. Még ez az éjszakai nyomdázok, és rohanok, hogy a hajnali 5-kor, 6-kor nyitó standon ott legyen.
11: Ja, hát ez biztos,
13: frissen,
11: ez biztos, hogy
12: az újság.
13: A frissen nyomtatott
12: a napilap. Van még teljesen. Frissen nyomtatott napilap, gyerekek?
11: Szerintem magyar,
13: hát annyi kell, hogy legyen.
11: Az utolsó a magyar nyomtatott. Nemzet volt, bocs. Azt most szántották be. Nincsen.
13: Nincsen napilap.
12: Látod?
11: Szerintem nincsen.
13: De ezek a bulvár szerep.
11: Meg ilyen blik, meg ilyen.
12: Az nem rendes újságról jó, de beszélünk.
11: Akkor szerintem a utolsó magyar nemzet.
12: Rendes újságra, tudod. Szerintem. Fekete-fehér, széthajtós, jó nagy, kávé mellett igen. reggel, oda megy, megveszi az apró pénzért, összehajtja, berakja, hondalá, elmegy, elviszi a munkába. Hú. Ez van-e még?
13: Most szerintem ezt én beélnék egy ilyet.
11: Hát már nem fogod, mondom. Mondom, hogy a magyar nemzet volt az utolsó, én úgy tudom.
12: Hát azért az, de nem fura, srácok.
11: De fura.
13: Durva.
11: Na jól van, ezt is kibeszéltük. Jönnek a megaslágerek, aztán pedig érkezik Varga Bíró Tamás, úgyhogy majd vele teljesen másra fogunk beszélgetni.

0: Amelyek a slágerek után itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek, és Varga Bíró Tamás is itt van, hello, hello.
1: Hello neked, és hello nektek minket hallgatók.
0: Na.
1: Szerintem két adáson keresztül is.
0: Nagyon jó lesz a téma.
1: Ig Nobel díjakról beszélünk.
0: Így van.
1: Először is a 2026-os, még friss, még ropogós Ig Nobel díjakról beszélünk. Lehet ebből egyébként három adás is lesz, mert annyit,
0: na, meglátjuk,
1: annyit cuclit hoztam, hogy ész megáll.
0: Én láttam, ezt mondtam a Tamásnak is, hogy ez a történettel. És akkor mondom, ez kék halál lesz, és akkor nem olvastam bele, ezt inkább ráthagyom.
1: Na először is ugye az Ig Nobel díjat furcsa, látszólag, vagy ténylegesen értelmetlen, vagy vicces kutatási eredményekért jutalmazzák minden évben. És egyébként a díjak célja nem a tudósok vagy a munkájuknak a kigúnyolása, hanem annak a bemutatása, hogy a legkülönösebb vizsgálatok mögött is néha rejtőzhet értékes tudományos felismerés, hát aminek esetleg talán komoly haszna lehet a társadalom számára.
0: Igen, ez nem olyan, mint az Oscar meg az aranymál, vagy mi az?
1: Nem.
0: Tehát, hogy ez olyan.
1: Tehát, hogy és akkor a győztesek egy lábból kinövő gombákat ábrázoló trófeát kapnak, valamint írta valamelyik újság, hogy ez nem jár pénzjutalom, ez hazugság. Egy-egy 10 000 milliárd zimbabwei dolláros bankjegyet kapnak. Ennek tényleges forgalmi értéke nincs, hát 10 000 milliárd zimbabwei dollár. Ennyit kapnak, tehát többszörös milliárdosok lesznek, több ezerszeres milliárdosok lesznek, Zimbabvében legalábbis. Tehát akkor nézzük a következő dolgokat, díjazottakat úgy, hogy azt nézzük, hogy milyen haszna lehet az ő kutatásuknak a társadalom számára. Na. Neveket nem nagyon mondok, jó mert teljesen fölösleges.
0: Igen, úgyse ismerjük ezeket.
1: Három ember vehet, tehát egy három tagú
0: kutatócsoport.
1: Ez a friss, jó. 2026-os. A biomechanikai Nobel-díjat, amiért tanulmányokban felállították a csókolózás egy új definícióját.
0: Na.
1: Eszerint a csókolózás száj és száj közötti kapcsolattal történő, nem konfliktusos jellegű interakció az ajkak és szájrészek irányított kölcsön hatásával és ételátadás nélkül.
0: Ez a fogalma akkor.
1: Ez a fogalma.
0: Tehát, hogy
1: és nézzük meg, tehát, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy jaj, ez a zimbabwei anya csókolózott a saját gyerekével, akkor meg kell vizsgálni, hogy a csók definíciója alapján az az anya valóban vérfertőző viszonyt ápol-e a gyermekével. És ha kiderül, hogy az édesanyja előre megrágta az ételt, és azt juttatta az ő szájából a kisbabája vagy a kisgyerek a szájába, az már nem csókolózás. Például.
0: Igen.
1: Tehát aki el akarja kerülni a csókolózat, én azt javaslom, egy-egy csoki kocka,
0: igen,
1: beteszed a szádba,
0: és akkor úgy.
1: Kislány is, és akkor úgy.
0: Igen.
1: És akkor az csókolóztatok?
0: Nem.
1: Nem. És akkor hazugságvizsgáló? Nem.
0: És mert ez kész. A csók definíciója.
1: Ez a csók definíciója. Ne legyen étel a szájban.
0: Igen. Tehát akkor ez, hogyha...
1: Ez hasznos.
0: Ez akkor a társadalmi használni, hogy akkor így tudják, akár a tínédzserek kivédeni azt, hogy a csókolóztatok.
1: Igen. Gazdasági Ig Nobel-díj, nemzetközi kutatócsoport. Kutatások során arra gyűjtöttek bizonyítékot, hogy a jómódú emberek nagyobb eséllyel vesznek el édességet a gyerekek csoki tartalékából, és egyéb etikátlan viselkedése is hajlamosabbak. Na, hasznos-e a társadalom szabad? Társadalmat túlnyomó részt nem jómódú emberek alkotják. E definíció szerint ezek a nem jómódú emberek a nagyon gazdagokkal szemben erkölcsösebbek. Most mindenki kihúzhatja magát.
0: Így van.
1: Tehát
0: ennyi.
1: Ez hasznos.
0: De ez jön magától is, ugye? Hogy vagy az, hogy akkor ezt elképzeled, hogy aki ér hyper gazdag,
1: igen,
0: akkor az valószínűleg...
1: Csajja ezért a kisgyerekét, igen, a csokiába.
0: Még többet elvesz.
1: Persze, a elveszi a gyerektől a csokiát.
0: Mert ez ugye az automatikusan beindul.
1: Igen.
0: Ó, Istenem.
1: De ez
0: be van bizonyítva, tudományosan.
1: Így van. Na! kémiai kategória, szintén nemzetközi kutatócsoport, akik felfedezték, hogy az elevenszülő csóta, vannak ilyenek ezek szerint, hogy elevenszülő csóta, termelte tejfehérje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehenek által előállított tejprotein. Hasznos ez nekünk? Hát mennyi csótány van a világon?
0: Figyelj, ezt szintetizálom,
1: és
0: milyentől kezdve nekem...
1: Nem kell. Tessék megfejni. Az apádra ütök óta tudjuk, hogy minden állatot meg lehet fejni. Igen. Tessék megfejni a csótányokat. Csótány fejű gépeket csinálni.
0: Én nem tudom, hogy...
1: És akkor tessék megcsinálni.
0: Hogy ez miért Ig Nobel, mert ugye most itt belegondolsz...
1: Mondjuk nem emlősök, de nem tudom,
0: belegondolsz,
1: hogy ez
0: belegondolsz, akkor ezt már szintetizálod, tehát hogy ezt előállítod, megvan már a szekvencia minden. Ilyentől kezdve, figyelj.
1: És kész.
0: És háború.
1: Isszuk.
0: És háború. És ott van, hogy háború, és akkor a energiaszelet, ami volt ugye a második világháborúban, az nagyon.
1: És akkor...
0: Itt van a koncentrált elevenszülő csótány tejfehérjére, ami háromszor több energiát
1: tartalmaz. És akkor megisszuk a csótány tejet?
0: Meg. Vagy megesszük.
1: Megisszuk.
0: Vagy berakod tejporba.
1: Viktor Hugo Párizs gyomra.
0: Igen.
1: Tehát és még hasonló, ugye, városromokból összetek, hogy hát megettek mindent.
0: Szerintem ez már hadipar.
1: Teljesen hadipar. Pláne aki érted, akinek dízel autója van.
0: Mert?
1: Hát ez simán, mert drága a dízel.
0: Most ez hogyan?
1: Mert hogy drágább a dízel, mint a benzin. Kevesebb pénze marad élelemre.
0: Ja.
1: Megissza a csótány tejet.
0: Meg. Tehát én ezt nem Ig Nobel díjraznám, ezt simán.
1: Világos. Ha én azt mondanák, hogy figyelj, öcsém, vagy tankolsz, és akkor csótánytejet iszol, vagy nem tankolsz a kocsitba, és akkor rendes tejet ihatsz, én meginnám a csótánytejet. Nem is kell megenném a csótányt. Érted? Csak tankolhassak.
0: Nekem mindig az albélet jut eszembe a Bartók Béla úton, ahol az volt a legrosszabb, hogy nem volt eleinte, hanem amikor elmentél vécére éjszak, például kómáson.
1: Hát akkor.
0: Fölkapcsoltad a lámpát, és csak egy... Csak ezt lát. Nem tudod, hogy láttál-e valamit, vagy nem.
1: És egy ilyen,
0: nem láttad, de valami mozgás volt.
1: Igen.
0: És aztán egyszer csak ott voltak.
1: És látod? Na, tehát akkor igen. Tehát, hogy csinálnak ilyen Kasperes, kísértetes dolgokat, meg zombisokat. Könyörgöm, kísértetet kilátott már. Zombit kilátott már. Jó, én már láttam, és nem mondom meg, hogy melyik faluban, de hogy azért vannak zombik.
0: Most elmész a Tarjánba, akkor ott de, most sajnos.
1: De már ezért láttunk.
0: Csótányt.
1: Csináljanak csótányos horrorfilmeket. Én azt mondom.
0: Fú, most egy nagyon rossz horrorfilmet láttam, és borzasztóan hosszú volt. 2 óra volt, azt hiszem.
1: Horrorfilm?
0: Igen, valami ismeretlen förtelem, vagy nem is tudom, olyan félig japán. Fú, de nagyon rossz
1: kirendezte
0: volt.
1: Kirendezte valami ismeretlen?
0: Igen, de hogy így azt hiszem, hogy elkezdődik egy apácai zárdában, jött egy ilyen láda, és akkor onnan kijött a nem tudom én kicsoda. Utána az volt 1700-es évek, utána eljutottunk 2025-be, utána pedig 2050-be.
1: Igen. Igen.
0: Nagyon rossz.
1: Tehát,
0: volt.
1: Hogy, na mindegy. Hát igen. Jó. Már most látom, hogy ebből következő adás lesz.
0: Jó.
1: 2026-osban is, mert nagyon érdekes megnézni, hogy a tudomány hova halad.
0: Na,
1: egyébként nekem is lenne egy ilyen, és én az Ig Nobelre simán betudnék. Csak egy tanulmánnyal. Mondom is, hogy mi. Jó? Az egyik faluba, ne nevezzük meg, itt Nógrád megyében, az egyik faluban, képzeld el, ismerősen mondta, sétált este, elment a közvilágítás. Minden házban égett a villany, az utcában, csak egyben nem. Miért? És ez egy jó vizsgálati módszer egyébként.
0: Az miatt ment kezdő a közvilágítás?
1: Nem.
0: Nem?
1: A közvilágítás, meg a lakásokba bemenő áram, meg mit tudom én, az egy külön rendszer. Eláruljam, hogy miért?
0: Na miért?
1: Hát ők az utcai...
0: Lopták
1: az áramot, igen. Igen. Így hát nekik nem volt akkor. Aha. De milyen édes, nem? Hogy akkor időnként le kell kapcsolni a közvilágítást.
0: Csak a végmenők.
1: Ahol nem ég a villany, be kell menni.
0: Szép.
1: Tehát ez ilyen. Szerintem ez simán megér egy Ig Nobel-díjat. Ugye?
0: Nem, de az, hogy ez már most hasznos lenne.
1: Ebben a pillanatban. Ebben a minutomban.
0: Akkor ez így nem lenne jó, igen. Akkor ez kiesel a kategóriákban.
1: Az is igaz. Mert ugye ilyenkor kifizeti meg, ez a falu fizeti meg.
0: MVM-nek kell szólni, hogy egy ilyen technikát alkalmazza.
1: Ugyanez a család egyébként a temetőbe jár vízért.
0: Az volt sem
1: az olcsó, az nulla forint. Hát a falunak nem.
0: Igen, annak nem. Bár nem tudom, hogy nekik van-e bent, ugye már, hogyha nincs, akkor ők vehetnek. Akkor vehetnek, az törvényesen, az biztos, hogy benne.
1: De volt, csak a csöveket eladták.
0: De az lehet, de hogyha ott onnan nem tud vételezni, akkor törvényesen kimehetnek.
1: Értem.
0: Na jó van.
1: Ennyi volt szerintem. Folytassuk. Innen folytatjuk. Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsípés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, az duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton.
2: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Zárjuk a sorainkat, kedvesek, végeztünk mára. Itt a vége a Startpedinek, Nórikám.
2: Kicsit szomorú vagyok.
1: Miért?
2: Azért. Nem tudom, mely most, mert úgy tudod, ki tehát,
1: akkor benne vagy még a...
2: Ki volt a méhezve már a rádiózásra is most.
3: Nóri mindig van. Szomorú, ha valaminek vége van, pusztán azért, mert mindenbe akkora lelkesedéssel dobja bele magát, hogy addig élvezi, amíg éppen tart, amíg van. És ő egy egyszerű dolog, egy filmen is ugyanígy van, egy koncertre pláne, és adott esetben ezen a rádió műsorral, és akárhányszor ismétlődik meg, mondjuk elszomorodik a végén.
2: Igen, egy picit. Igen. Nem, még leszek.
3: És utána gyorsan feldolgozza.
1: Na, ha már ma egészség is volt témakörben, akkor találtunk egy Timár György félre idézetet, ami egyébként vicces. Ezzel zárjuk a sorainkat, drága Nóra, aztán pedig megyünk.
2: Mondhatom?
1: Aha. Oh.
2: Bocsánat, akkor a lendülettel akartam mondani. Kezdem. Szóval, a hipohondria az egyetlen olyan kór, amelyben nem a betegek halnak bele, hanem a hozzátartozóik.
1: Ennyi. Na, jó, nagy tapsot küldünk. Remélem, hogy mindenkinek. Így van. És akkor reggel jövünk. Legyetek szépek.
2: Szép napot.
1: Okosak és ügyesek.
3: És egészségesek.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Reklám.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben.
9: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
10: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel. A ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
11: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
10: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
11: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
10: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 10 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
13: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgó Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mi hamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható.
5: Melegben hideg, hideg. Meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
5: Időjárás.
13: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
6: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
15: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
13: Közlekedés. Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
12: Nagyot szól.
16: Kellemes napot mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, és ma is délután 4-ig várom önöket. Ha egy igazán könnyed, napfényes, táncolható dalt szeretnének most hallani, akkor jó helyen járnak, hiszen Oliver Nelson dala tökéletes választás. A svéd producer eredetileg remixerként lett ismert, majd 2015-ben ezzel a dallal mutatta meg, hogy saját zenével is komolyat tud alkotni. A Find Your Love Love nudiszkó hangzásával és lüktető grúvjával rögtön egy nyári gondtalan hangulatot teremtett. A dal 2015. szeptemberében jelent meg, később pedig több remix is készült belőle. Érkezik tehát a Found Your Love Oliver Nelson-tól itt a Megafonban.

A megaslágerek között receptrovat a kirakatban, gluténmentes karfiol kroket receptet hoztam ma önöknek. A gluténmentes karfiol kroket tökéletes választás, akár szaftos húsételek mellé, akár valamilyen finom mártogatóssal. Nézzük a hozzávalókat: 50 dek a karfiol, 4 tojás, 2 evőkanál kókuszliszt, 1 csokor petrezselyem, 1 deci tej, só, bors és olaj a sütéshez. A karfiolt szedjük rózsáira, alaposan mossuk meg, és forró sós vízben nagyjából 20 perc alatt főzzük teljesen puhára. Ha kész, szedjük ki, még melegen törjük össze, vagy vágjuk apró darabokra. Sózzuk és borsozzuk meg, és hagyjuk kihűlni. Amikor már szobahőmérsékletű, adjuk hozzá a tojást, a tejet, és annyi kókuszlisztet, hogy jól formázható masszát kapjunk. Keverjük el az aprított petrezselyemmel, gyúrjuk alaposan össze, formáljunk belőle hengereket, és forró olajban oldalanként 3-4 perc alatt süssük őket ropogósra. Ha készen vannak, szűrőlapáttal szedjük ki, és papírtörlőn szárítsuk meg őket. Nagyon finom, érdemes kipróbálni. Ez volt a gluténmentes karfiol kroket receptje.

érkezik egy újabb megasláger a mai ünnepelteknek. Kedves Ádámok, Dorottyák, Tivadarok és Szerafinák, nagyon boldog névnapot kívánok, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik a mai napon szeptember 9-én születtek. Az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember, a Dorottya görög eredetű Isten ajándéka, a Tivadar görög latin eredetű név szintén Isten ajándékát jelenti, a Szerafina héber német eredetű, a Szeráf férfi név női párja tündöklő nemes. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

0: salátával, pikáns lecsós sertésragú, rizssel, burgonyatócsnival, salátával, lencsefőzelék sült kolbásszal és kenyérrel, rántott sajt hasámból tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek a slágerek.
1: Itt

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
2: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
5: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. OpArt Optika, balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon. Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráki Lóth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula magyar kaszkadőr az idei Emmy díját adón. A szakember és kaszkadőr társai a Hét Királyság lovagja sorozat egyik epizódjában nyújtott teljesítményükért kapták az elismerést. Azért a jelenetért, amelyben két szereplő egy lovagi összecsapás keretein belül küzd meg egymással. A kreatív Emmy kategóriában minden évben a tévés produkciók technikai, művészeti és háttérmunkáit díjazzák a gálán.
2: Időjárás.
7: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalombel területén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani, egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért, Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg, szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

kirakat benne horoszkóp, rovat kezdjük a kossal, ha aktívan sportol, akkor most vigyáznia kell, mert megnőhet a sérülések veszélye. A sport nem túlélési gyakorlat, ha nem megy, akkor nem kell erőltetni. Kedves Bika, ha megéhezik, ne ebédeljen olyan emberrel, akit nem szeret szívből. Ez vonatkozik még a párkapcsolatára is, vagy a kapcsolatuk, vagy a gyomra megy tönkre, ha olyan emberrel osztja meg az asztalát, aki mellett frusztrálva érzi magát. Nézzük, hogy milyen nap már az ikrekre, ha azon töri a fejét, hogy miképpen lehetne könnyen sok pénzt szerezni, ne mondjon le róla, bárki is hitegetné azzal, hogy ez lehetetlen. Ami bárki másnak lehetetlen, az önnek most nem az. Kedves rák, mielőtt neheztelni kezdene élete párjára, gondoljon arra, hogy mindenki azt kapja, akit megérdemel. Ez rosszul hangzik ugyan, és első pillanatra talán fáj is önnek, de annál jobb, akkor veszi a fáradtságot, és tesz azért, hogy ne legyen ma igaz ez. Kedves oroszlán, az önjegyében járó Mars a Plutóval szemben feszültségeket okozhat a nap elején, rossz fényszögei vitákat gerjeszthetnek szerelmével vagy a főnökeivel. Kedves szűz, ne legyen önmaga ellensége, az estéjét ne töltsen munkával, vagy kellemetlen idegesítő emberek társaságában, de persze a magány sem tesz jót, az egyedül eltöltött esték lelki gyötrelmeket okozhatnak, hiszen önnek most megértésre és lelki segélyre lenne szüksége. Hamarosan folytatjuk a horoszkóp rovatot a mérleggel, előtte zene.

És ahogy ígértem, a Mega Slágerek között folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a mérleggel. Gyermekével nem túl harmonikus a kapcsolata, az ő tanulmányaiban most már tényleg részt kellene vennie, legyen vele igazságos, ahelyett, hogy mindenért megszidne, inkább inspirálja lelki-szellemi fejlődését. Kedves Skorpió, ne mondjon nemet a mai napon, ahogy azt az utóbbi időben elég helytelenül megszokta. Ha ma igent mond egy ajánlatra, akkor az elkövetkezendő években világnézete és életmódja gyökeresen megváltozhat. Ami a nyilast illeti, nem kellene a napot azzal kezdenie, hogy amit a múlt hónapban megtakarított, azt most egyszerre elkölti. Kerülje a nagy áruházakat és még a webáruházakat is. Kedves Baka, főnöki kritikákat vegye komolyan, de ne csináljon lelki problémát belőlük, hamarosan eloszlanak a vihar fellegek, a szidalmaknak nem lesz tartós következményük. Kedves vízöntő tekintélye megnövekszik, nyilvános szereplései szaporodnak. Csak hogy mindez a Plutó kellemetlen hatásaival is együtt járhat, sokasodnak az öntérő támadások is. Az új utak most több eredménnyel járnak. Végül pedig a halak tanulásra, utazásra szólítanak fel a csillagok, ne töltse a napját a négy fal között, attól csak megőrülne, ráadásul még embertársait is az őrületbe kergetné. Ha a tudásvágya felbuzog, élje ki valamilyen magasabb tanulmány, vagy újonnan felvett hobbi formájában. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

nem sokára ebédidő, jön a menüajánló a kirakatban, Balassagyar Schweik vendéglő. A mai ajánlat csülkös bableves, csontleves, töltött mákos nudli, szilvalekvárral, barbecue csirkecomb, jázmirizssel és kompóttal. Bársony vendéglő, Széchény. A mai ajánlat csirkeraguleves, palóc pecsenye hasábburgonyával, kovászos uborkával, mandulás harcsafilé párolt zöldséggel. Várják Önöket Leszenyén is a Hubert panzióban. A mai ajánlatuk paradicsomleves, sertéshúsleves, csirkegyirosz, hasábbal, öntettel és friss salátával, pikáns lecsós sertésragú, rizssel, burgonyatócsnival, salátával, lencsefőzelék sült kolbásszal és kenyérrel, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek a slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 9-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
5: Okosan kell félni. Rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarasakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, garatban vagy orrban történik, az duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Dr. Tasi Gábor balassagyarmati házi orvost hallják.
6: Ha mégis történik a baj, és ugye csípnek, akkor hát azt megfelelő módon kell kezelni. Most egy egészséges felnőtt embernek egy darás csípés, azon kívül, hogy nagyon kellemetlen, nem nagyon fáj, általában nem okoz gondot. Kis helyi kezelést igényelhet, hűsítést, hűtést egy-két nap alatt elmúlik. Baj akkor van, hogyha allergiás az illető súlyosan, illetve hogyha több darás csípi meg egyszerre, az már tud komolyabb bajt okozni. Na most erre valamennyire érdemes felkészülni. Az egyik, hogy hát jó dolog, hogyha nem egyedül túrázik valaki, tehát hogy legyen segítség. A másik, hogy aki hajlamos rá, hogy ilyen allergiás reakciója legyen, annál legyen az elhárítására eszköz. Tehát egyszerűbb esetben ugye lassan szívódnak fel, de egy antihisztamin tabletta csökkenti a bajokat, vagy legalábbis időt lehet nyerni vele, és hát aki meg ismerten allergiás, annál jó, ha van ilyen injekció, amit saját magának, vagy a közvetlenül mellette lező be tud adni. Hát ezt persze orvosi lényre kell felírni, és valamennyire el kell sajátítani a használatát. Ami két nagyon fontos dolog, az egyik, hogy a testszáj lényeges, tehát hogyha valakinek olyan helyen van darázsítés, ami a légutakat elzárhatja a duzzanat, tehát száj, garat, orr táján, akkor arra külön jobban oda kell figyelni, és ott érdemes azonnali segítséget hívni.
5: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben ma a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgó-Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mihamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás SE evezőse Údor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította.
7: OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. Időjárás.
5: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalombel területén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
2: Nagyon szól.
9: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptember Fest. 2 napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:30-kor Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30-kor pedig jön a stand-up comedy. Este 20:30-tól a Subtons zenél, 21:30-től pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5:00-kor kezdődik a fesztivál, 6:00-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00-kor pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörívó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8:00-tól Ki ez a koncertje következik, 9:00-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palóc Ligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

érkezik egy újabb megasláger a mai ünnepelteknek. Kedves Ádámok, Dorottyák, Tivadarok és Szerofinák, nagyon boldog névnapot kívánok, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik a mai napon szeptember 9-én születtek. Az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember, a Dorottya görög eredetű Isten ajándéka, a Tivadar görög latin eredetű név szintén Isten ajándékát jelenti, a Szerafina héber német eredetű, a Szeráf férfi név női párja tündöklő nemes. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Filmajánló rovattal megyünk tovább. Van egy film, ami nem akar több lenni, mint ami, és pont ezért működik. Egy film, ami a nyár illatát, a balatoni éjszakákat, a telefonfényes koncerteket és a kócos másnapokat csomagolja be másfél órába, ez a Soha véget nem érős. A Velhello slágereire épül, de nem klipmozi, nem koncertfilm, és nem is csak rajongóknak szól, hanem mindenkinek, aki egyszer volt 18 éves, vagy most is az. A történet 7 különálló, de finoman összefonódó kis sztori, 7 rendezőtől 7 különféle stílusban, közös bennük az a generációs érzés, amit csak Fluor és Diaz tud megfogalmazni egy-egy refrénben. A zenék, hát azok nélkül ez a film nem létezne, Rockpart, Apu vedd meg, emlékszem Sopronban csak néhány a dalok közül, amik átszövik a filmet. A Velhello szövegek pedig pont olyanok, mint az első szerelem, az utolsó nyár, vagy az az este, amikor minden egyszerre volt jó és fájdalmas. Érdemes megnézni a Soha véget nem érős című filmet.

0: crying, baby.
1: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább a slágerek. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kis térség szerepel, az egyik Pásztó vidéke. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás Ese evezőse Ódor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába. Eltúlzottnak tartja a Ráki Rút házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért ideje korán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula magyar kaszkadőr az idei Emmy díjátadón. A szakember és kaszkadőr társai a 7 királyság lovagja sorozat egyik epizódjában nyújtott teljesítményükért kapták az elismerést. Azért a jelenetért, amelyben 2 szereplő egy lovagi összecsapás keretein belül küzd meg egymással. A kreatív Emmy kategóriában minden évben a tévés produkciók technikai, művészeti és háttérmunkáit díjazzák a gálán. Nemrégiben arról beszélt Katy Perry, mennyire nehéz volt, hogy turnéja közben ért véget Orlando Bloommal való kapcsolata. Az énekesnő, akinek a hollywoodi sztártól egy lánya is született, elárulta. A koncertek között egyedül zokogott, mert a barátai távol voltak. Ugyanakkor a zene volt az, amelynek az új kapcsolatát is köszönhette. A volt kanadai miniszterelnökkel szintén egy fellépés során jött össze, azóta is töretlen a szerelem.
5: Időjárás.
0: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
6: Közlekedés. Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
2: Nagyot szól.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Szeptember 11-én és 12-én ismét megrendezik a Váci Sör és Hal Fesztivált, ahol két népszerű rendezvény találkozik egyetlen nagy családias fesztiválon. A belépés ingyenes, így ha egy jó hétvégi programot keresnek, érdemes Vác felé venni az irányt. A pénteki nap már este 7-kor beindul. Ekkor a Six Sox lép színpadra, 9-től pedig a Cosmix gondoskodik a hangulatról. Az estét 10 órától DJ Mono zenéje zárja. Szombaton már délelőtt 9-kor kezdődik a halfőző verseny, ahol a résztvevők halászlével, hallevessel vagy más halas különlegességgel mérik össze tudásukat. 11 órakor a Réparetek magyaró interaktív gyerekműsora várja a családokat, délben pedig a Forum Dance Company bemutatója következik. Délután 2-kor kihirdetik a halfőző verseny eredményét, 2-3-kor Toldi Tamás énekes lép színpadra, 3-4-től pedig a termelőket ismerhetik meg közelebbről a látogatók. A zene ezután sem áll le, 5 órakor a Krokodil koncertje következik, este 7-kor pedig indul a sörivó verseny. A szombat esti fő attrakció 20 órától a Republik Éljenek a Dalok produkció lesz, a Kék és Narancsárga produkció előadásában. A napot 9:30-től DJ Henrik zárja. A Váci Sör és Hal Fesztivál sörrel, halas finomságokkal, családi programokkal és ingyenes koncertekkel várja a közönséget szeptember 11-én és 12-én Vácott.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
2: Ez a Megafon.
3: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen,

Lucinda Riley Orchidea ház a mai könyvajánló rovatban, ez a kirakat. Réda Ileni a mikrofonnál, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Az angliai Norfolkban elterülő Wharton Park Julia Forester gyermekkorának színhelye volt, ahol évről évre szeretett nagyszüleivel töltötte a nyarakat. Julia csodájára járt a parkban lévő üvegháznak, amelyben a nagyapja értő gondoskodással nevelgette a világ minden tájáról származó egzotikus orchideákat. Julia évekkel később egy tragédiát követően vigaszt keresve tér vissza Wharton Parkba, az üvegház egykori varázsát szeretné újra átélni, ám azt elhagyatottan találja. Itt botlik bele a park új tulajdonosába, Kit Crawfordba, akinek a múltját szintén bánat és rejtély övezi. Hogyha szeretik Lucinda Riley írásait, akkor szerezzék be az Orchidea ház című könyvét.

Madács Mózis ajánló a meg a slágerek között a kirakatban. Kezdjük a gyerekeknek való műsorral. Balas a gyarmaton, 2-től megnézhetik a Momót, illetve 2:30-tól a Váján át 3D-ben. A felnőtteknek 3-tól 3D-ben Terminátor 2 az ítélet napja, 3:45-től a Mész király, 4 órakor vetítik a Pasi gyerekkel jön című vígjátékot, 4:45-kor lesz egy horrorfilm, Inside Us köztünk járnak. Pókember vadonatúj nap 3D-ben 17:30-tól. Egy francia vígjáték 6 órától, Balszerencse akcióban. Tériszony 6-tól és 8-tól, szintén 6-tól és 8-tól Torrente 6. rész az elnöki ügy, este 8-kor pedig a Szeretet, ami megmarad, valamint a Kutya csillagkép lesz a filmvásznon. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Lóth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelentette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén. Hívja fel a figyelmet cikkében az új szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványokat. Legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula magyar kaszkadőr az idei Emmy díját adón. A szakember és kaszkadőr társai a Hét Királyság lovagja sorozat egyik epizódjában nyújtott teljesítményükért kapták az elismerést. Azért a jelenetért, amelyben két szereplő egy lovagi összecsapás keretein belül küzd meg egymással. A kreatív Emmy kategóriában minden évben a tévés produkciók technikai, művészeti és háttérmunkáit díjazzák a gálán.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
6: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptemberfest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 17:00 Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 19:30 pedig jön a stand-up comedy. Este 20:30 a Subtons zenél, 21:30 pedig DJ Szilveszterrel indul a Nagy Magyar Buli. Szombaton is 5:00 kezdődik a fesztivál, 6:00 Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00 pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörivó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8:00 Ki ez a koncertje következik, 9:00 pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palóc Ligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

kirakat a műsor, amiben minden benne van, életmód rovattal megyünk tovább. Mozogjunk, hiszen a nap végi harmonikus lelkiállapot elérésében kulcsfontosságú a mozgás, már akkor nagyon sokat tehetünk magunkért, ha munka után vagy lefekvés előtt egy-két órával sétálunk, kucogunk, tornázunk vagy jógázunk egyet. A mozgás ugyanis endorfint szabadít fel bennünk, ami kiváló stresszűző. Rendkívül jó szolgálatot tehet a feszült izmok ellazítására a masszázs is. Ha masszőrhöz nem jutunk el heti több alkalommal, akkor akár egy masszázsfotel vagy egy erőteljes talpmasszázs készülék formájában, hiszen a masszázs, ahogy a mozgás is, csak akkor fejti ki igazán a hatását, ha rendszeres. Ma már olyan intelligens élményfotelekhez is hozzá lehet jutni, amelyek miután belehuppantunk, szkennelik a gerinc, a csigolyák és az izmok aktuális helyzetét, majd a személyes kondíciónkat figyelembe véve juttatnak bennünket ideális masszázshoz, amely egyrészt relaxál, másrészt pedig az egészségünkre is jó hatással van. Mindezt pedig megkoronázhatjuk azzal, hogy elmerülünk a meditáció csodás technikájában, amely lelki és szellemi felfrissülést nyújt, úgyhogy a nap végén érdemes mozogni, kocogni, tornázni vagy jógázni, illetve meditálni.

A meg a slágerek között folytatjuk a napi életmód rovatunkat, benne pedig a gyömbérrel foglalkozunk, hogy mi mindenre jó a gyömbér. A gyömbér növeli a testhőmérsékletet és felgyorsíthatja az edzés során a kalóriaégetést is. Egy tanulmány arról számolt be, hogy a gyömbér fokozott termogenezist és csökkent éhségérzetet mutatott azoknál a személyeknél, akik a vizsgálatban részt vettek. Erős gyulladás csökkentőként segítséget nyújt az izomfájdalom csökkentésében és enyhítésében. Számos tanulmány számolt be arról is, hogy a gyömbér segít meggátolni a vastagbélrákos sejtek növekedését, illetve hörgőtágító gyógyszerekkel párosítva segített a légutakat körülvevő sima izmok ellazításában. Egy csésze gyömbértea segít megnövelni a koncentrációt, a fókuszt és az energiát, a gyömbér kognitív előnyeit pedig tudományos bizonyítékok is alátámasztják, úgyhogy érdemes gyömbérteát fogyasztani.

0: minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Ráadásul most nem kell Budapestre vagy más nagyvárosba utazni egy Duma Színház előadásért, Kis Ádám Széchenybe érkezik, úgyhogy jegyezzék meg, szeptember 23. szerda, este 7 óra, Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
9: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek, Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Nemrégiben arról beszélt Katy Perry, mennyire nehéz volt, hogy turnéja közben ért véget Orlando Bloommal való kapcsolata. Az énekesnő, akinek a hollywoodi sztártól egy lánya is született, elárulta. A koncertek között egyedül zokogott, mert a barátai távol voltak. Ugyanakkor a zene volt az, amelynek az új kapcsolatát is köszönhette. A volt kanadai miniszterelnökkel szintén egy fellépés során jött össze, azóta is töretlen a szerelem.
9: Időjárás.
10: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés.
10: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Szeptember 11-én és 12-én ismét megrendezik a Váci Sör és Hal Fesztivált, ahol két népszerű rendezvény találkozik egyetlen nagy családias fesztiválon. A belépés ingyenes, így ha egy jó hétvégi programot keresnek, érdemes Vác felé venni az irányt. A pénteki nap már este 7-kor beindul. Ekkor a Six Socks lép színpadra, 9-től pedig a Cosmix gondoskodik a hangulatról, az estét 10 órától DJ Mono zenéje zárja. Szombaton már délelőtt 9-kor kezdődik a halfőző verseny, ahol a résztvevők halászlével, hallevessel vagy más halas különlegességgel mérik össze tudásukat. 11 órakor a réparetek magyaró interaktív gyerekműsora várja a családokat, délben pedig a Forum Dance Company bemutatója következik. Délután 2-kor kihirdetik a halfőző verseny eredményét, 14:30-kor Toldi Tamás énekes lép színpadra, 15:30-től pedig a termelőket ismerhetik meg közelebbről a látogatók. A zene ezután sem áll le, 17:00-kor a Krokodil koncertje következik, este 19:00-kor pedig indul a sörivó verseny. A szombat esti fő attrakció 20:00-tól a Republik Éljenek a dalok produkció lesz, a Kék és Narancsárga produkció előadásában. A napot 9:30-től DJ Henrik zárja. A Váci Sör és Hal Fesztivál sörrel, halas finomságokkal, családi programokkal és ingyenes koncertekkel várja a közönséget szeptember 11-én és 12-én Vácot.

A megaslágerek között utazunk egy picit gondolatban, képzeljék el, hogy egy napsütötte mediterrán reggelen tekintetük végig siklik az Appenninek lankáin, a levegőben friss rozmaring és sült tészta illata, a hegycsúcson pedig egy ősi erőd magasodik. Ez nem más, mint San Marino. Ez a mini állam Európa harmadik legkisebb országa. Olaszország ölelésében bújik meg, mégis saját zászlaja, történelme és lelke van. San Marino a világ egyik legrégebbi köztársasága, több mint 1700 éve alapították. A főváros, amely szintén San Marino nevet viseli, olyan, mint egy élő mese. Szűk macskaköves utcák, középkori tornyok és lenyűgöző kilátás várja az ide látogatókat. Ne hagyják ki a tornyokat, ezek a sziklás hegygerincen trónoló várak, a város ikonikus őrei. És ha már ott járnak, akkor érdemes benézni egy kisboltba is, hiszen San Marino híres az adómentes vásárlásról, legyen szó borokról, parfümökről vagy kézzel készített ajándéktárgyakról. A gasztronómia pedig szerelem első falatra. Helyi tészták, fűszeres kolbászok és természetesen a San Marinoi borok garantáltan elvarázsolnak mindenkit. Könnyen megközelíthető, autóval vagy busszal Rimini felől, akár egy egynapos kiruccanásra is tökéletes. Szóval, ha egy különleges, békés, mégis izgalmas úti célt keresnek, ahol a történelem összeér a panorámával és a jó ízekkel, akkor irány San Marino.

a meg a slágerek között utazunk tovább gondolatban irány Rimini, ahol a nyár sosem ér véget. Ez az Adriapart legpeskőbb városa, több mint 15 kilométer hosszú homokos tengerpart, százával a napernyők, a háttérben pedig olasz életérzés minden cseppje, nevetés, zene és természetesen egy gőzölgő pizza a teraszon. Rimini tökéletes célpont azoknak, akik szeretnek a vízparton heverészni, esténként pedig belevetnék magukat a Dolce Vita hangulatába. A sétáló utcák tele vannak éttermekkel, bárokkal, divatüzletekkel, mindez a mediterrán lazasággal fűszerezve. És nem csak a napozásról szól a város, Rimini ugyanis Federico Fellini, az olasz film egyik legnagyobb rendezőjének szülővárosa. Érdemes ellátogatni a Fellini Múzeumba, vagy sétálni egyet a róla elnevezett téren. A város történelmi központja pedig tele van meglepetésekkel. A Tiberius híd, a Diadalív és a római kor emlékei halkan mesélnek egy több ezer éves múltról. És hát persze az ételek, Rimini konyhája egyszerre friss, tartalmas és végtelenül olaszos. Ne hagyjuk ki a helyi specialitást, a piadinát, egy frissen sült laposkányér sonkával, sajttal, rukkolával töltve. Rimini könnyen elérhető, akár még San Marinóból is busszal. Rimini, ahol az Adria találkozik az olasz életérzéssel.

0: Délután 4 óra van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap ismét várom Önöket 10-kor, ne feledjék, kirakat a műsor, amiben minden benne van, minden hétköznap 10 és 4 között. Rédei Renit hallották, szép napot kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
8: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
9: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
10: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Szabtonz és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
11: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
12: Balassagyarmaton, a Palócligetben.
13: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
14: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
15: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
16: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós!
15: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
17: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
18: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
17: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
18: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
17: bársonyvendéglő.hu
19: bársonyvendéglő.hu
18: minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
19: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
19: Itt a Megafon.
20: A mikrofonnál Molnár Róbert.
21: Hírek.
20: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgótarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben ma a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mihamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható.
19: Melegben hideg, hideg.
22: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
19: Minden, ami klíma.
23: Időjárás.
20: Szinte zavartalan napsütés várható ma Balassagyarmat és Vác térségében. Csak az esti órákban növekedhet meg a felhőzet egy érkező hideg front hatására. A legmelegebb órákban 31 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet.
19: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
22: Nyéki Autóház.hu. Közlekedés.
20: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
22: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen daráscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és Európai Uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalom belterületén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

Keres a brigádon, mikor az este jön. Üvöltő farkasok a hegytetőn. A bugi már a lábam van megint. Fogadjunk egy reggelre, elhagyom a Jackie.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
0: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lódarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen darázscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kis térség szerepel, az egyik Pásztó vidéke. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton.
1: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma a 22-es főúton Őrhalombel területén és Dunakeszin a Rév utcában. Vezessenek figyelmesen!
10: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
5: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
6: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
7: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palóc Ligetben.
8: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
9: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
11: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
12: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
11: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
12: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
11: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
14: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 9-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
14: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen darázscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Dr. Tasi Gábor balassagyarmati házi orvost hallják.
16: Ha mégis megtörténik a baj, és ugye csípnek, akkor hát azt megfelelő módon kell kezelni. Most egy egészséges felnőtt embernek egy darás csípés, azon kívül, hogy nagyon kellemetlen, nem nagyon fáj, általában nem okoz gondot. Kis helyi kezelést igényelhet, hűsítést, hűtést egy-két nap alatt elmúlik. Baj akkor van, hogyha allergiás az illető súlyosan, illetve hogyha több darás csípi meg egyszerre, az már tud komolyabb bajt okozni. Na most erre valamennyire érdemes felkészülni. Az egyik, hogy hát jó dolog, hogyha nem egyedül túrázik valaki, tehát hogy legyen segítség. A másik, hogy aki hajlamos rá, hogy ilyen allergiás reakciója legyen, annál legyen az elhárítására eszköz. Tehát egyszerűbb esetben ugye lassan szívódnak fel, de egy antihisztamin tabletta csökkenti a bajokat, vagy legalábbis időt lehet nyerni vele, és hát aki meg ismerten allergiás, annál jó, ha van ilyen injekció, amit saját magának, vagy a bele közvetlenül mellette lező be tud adni. Hát ezt persze orvosi lényre kell felírni, és valamennyire el kell sajátítani a használatát. Ami két nagyon fontos dolog, az egyik, hogy a testszáj lényeges, tehát hogyha valakinek olyan helyen van darásítés, ami a légutakat elzárhatja a duzzanat, tehát száj, garat, orr táján, akkor arra külön jobban oda kell figyelni, és ott érdemes azonnali segítséget hívni.
14: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján városvezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben ma a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kis térség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgó-Tarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mihamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás Ese evezőse Údor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába.
13: Közlekedés.
14: Éjszakai trafipax várható Vácrát úton, a Szabadság úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
15: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
17: mega jó hangulatban.
18: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
2: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított.

0: A gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kistérség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás Ese evezőse Ódor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába. Eltúlzottnak tartja a Ráki Rút házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Az emberiség létét is veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia fejlődése, ezért idejekorán szigorú garanciákat kell teremteni a biztonságos alkalmazásához. Erről beszélt az ENSZ emberi jogi főbiztosa Genfben. Volker Türk azt mondta, osztja az ágazat szereplőinek aggodalmát, miszerint a mesterséges intelligencia egzisztenciális kockázatot jelent az emberiségre. Megjegyezte, mindent meg lehet tenni azért, hogy sziklaszilárd garanciák jöjjenek létre a mesterséges intelligencia biztosításához, mielőtt túl késő lesz. A főbiztos arra is figyelmeztetett, hogy az AI feletti szinte korlátlan hatalom mindössze néhány ember kezében összpontosul. Legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula magyar kaszkadőr az idei Emmy díját adón. A szakember és kaszkadőr társai a 7 királyság lovagja sorozat egyik epizódjában nyújtott teljesítményükért kapták az elismerést. Azért a jelenetért, amelyben 2 szereplő egy lovagi összecsapás keretein belül küzd meg egymással. A kreatív Emmy kategóriában minden évben a tévés produkciók technikai, művészeti és háttérmunkáit díjazzák a gálán. Nemrégiben arról beszélt Katy Perry, mennyire nehéz volt, hogy turnéja közben ért véget Orlando Bloommal való kapcsolata. Az énekesnő, akinek a hollywoodi sztártól egy lánya is született, elárulta, a koncertek között egyedül zokogott, mert a barátai távol voltak. Ugyanakkor a zene volt az, amelynek az új kapcsolatát is köszönhette. A volt kanadai miniszterelnökkel szintén egy fellépés során jött össze, azóta is töretlen a szerelem.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.
5: Volt egy

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgótarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mi hamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strand bejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Maria Zaharova arra reagált, hogy a külügyminiszter bejelentette, a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita ezt azzal indokolta, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatáitól nem elfogadható.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Eltúlzottnak tartja a Ráky Ruth házelnöki szankciót és Magyar Péter bocsánatkérését várja az őt érintő előző napi kijelentése miatt Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. A politikus arról beszélt, az áprilisi választás óta számos esetben tettek kormánypárti politikusok képviselőtársaikra dehumanizáló, sértő megjegyzéseket, és azok nem vontak büntetést maguk után. A miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak, hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket. Az ügy előzménye, hogy még hétfőn jelent tette be az országgyűlés elnöke, hogy kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta döntését, hogy a pártelnök elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért. Több mint 130 ezer szlovák állampolgárt érinthet a személyi igazolványokhoz kapcsolódó fontos változás szeptember végén, hívja fel a figyelmet cikkében az Új Szó. A probléma a minősített elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványokat érinti. Ezek érvényessége szeptember 28-án automatikusan lejár. Akik továbbra is használni szeretnék az elektronikus aláírást, azoknak ezért ki kell cserélniük a személyi igazolványukat. Legjobb kaszkadőr teljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula magyar kaszkadőr az idei Emmy díjátadón. A szakember és kaszkadőr társai a Hét Királyság lovagja sorozat egyik epizódjában nyújtott teljesítményükért kapták az elismerést. Azért a jelenetért, amelyben két szereplő egy lovagi összecsapás keretein belül küzd meg egymással. A kreatív Emmy kategóriában minden évben a tévés produkciók technikai, művészeti és háttérmunkáit díjazzák a gálán.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 9-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Okosan kell félni, rettegni nem szabad, de rágondolni igen. Így véleményezte egy balassagyarmati házi orvos, hogy a hétvégén agresszív lúdarazsakról számoltak be a túrázók a Romhány és Alsó-Petény között lévő Prónei kilátónál. Dr. Tasi Gábor rádiónknak elmondta, egy egészséges felnőtt számára egyetlen darázscsépés, bár rendkívül fájdalmas, általában nem okoz súlyos gondot, hűsítéssel néhány nap alatt elmúlik. Komoly veszélyt a több szúrás vagy a súlyos allergia jelent. A szakember azt tanácsolja, hogy egyedül senki ne induljon túrázni. Aki tudja magáról, hogy allergiás, mindig tartson magánál antihisztamint, vagy orvos által felírt önbelövő injekciót. Dr. Tasi Gábor arra is figyelmeztetett, ha a csípés a légutakat veszélyeztető helyen, például a szájban, karatban vagy orrban történik, a duzzanás miatt azonnal segítséget kell hívni. Hangsúlyozta azt is, a kalcium ilyen esetben semmire sem jó, csupán időpocsékolás. Dr. Tasi Gábor balassagyarmati házi orvost hallják.
5: Ha mégis megtörténik a baj, és ugye csípnek, akkor hát azt megfelelő módon kell kezelni. Most egy egészséges felnőtt embernek egy darázscsípés, azon kívül nagyon kellemetlen, nagyon fáj, általában nem okoz gondot. Kis helyi kezelést igényelhet, hűsítést, hűtést egy-két nap alatt elmúlik. Baj akkor van, hogyha allergiás az illető súlyosan, illetve hogyha több darázs csípi meg egyszerre, az már tud komolyabb bajt okozni. Na most erre valamennyire érdemes felkészülni. Az egyik, hogy hát jó dolog, hogyha nem egyedül túrázik valaki, tehát hogy legyen segítség. A másik, hogy aki hajlamos rá, hogy ilyen allergiás reakciója legyen, annál legyen az elhárítására eszköz. Tehát egyszerűbb esetben ugye lassan szívódnak fel, de egy antihisztamin tabletta csökkenti a bajokat, vagy legalábbis időt lehet nyerni vele, és hát aki meg ismerten allergiás, annál jó, ha van ilyen injekció, amit saját magának, vagy a bele közvetlenül mellette levő be tud adni. Hát ezt persze orvosi lényre kell felírni, és valamennyire el kell sajátítani a használatát. Ami két nagyon fontos dolog, az egyik, hogy a testsáj lényeges, tehát hogyha valakinek olyan helyen van darázscsípés, ami a légutakat elzárhatja a duzzanat, tehát száj, garat, orr táján, akkor arra külön jobban oda kell figyelni, és ott érdemes azonnali segítséget hívni.
3: Nyílt lakossági felszólítást írt Salgó-Tarján város vezetésének Klement Katalin, aki a levelet a Jobb Páholy Förstel Társaság Fórum névű közösségi csoportban osztotta meg. Azt írta, ezúton szólítják fel az önkormányzatot, a polgármestert és az illetékes köztisztasági szerveket, hogy haladéktalanul intézkedjenek a városközpont és a belvárosi aluljáró tarthatatlan állapotainak felszámolásáról. Úgy folytatta, a helyi lakosok elvárják, hogy a városközpont tiszta, biztonságos és élhető legyen. Ezzel szemben ma a főtér burkolata retkes, az aluljárót gyomorforgató bűz és mocsok árasztja el, és a köztereken olyan nyílt köztisztasági, valamint közszemérem sértő jelenetek zajlanak, amelyek teljesen elfogadhatatlanok egy civilizált városban. Hozzátette, a szegénység vagy a nehéz szociális helyzet nem egyenlő a köztéri mocsokkal és a törvények figyelmen kívül hagyásával. Az, hogy a belváros idáig züllött, a városvezetés határozott fellépésének és a rendszeres karbantartásnak a teljes hiányát mutatja. A levélhez többek között egy olyan képet csatolt, amelyen egy letolt nadrágú hajléktalan fekszik önkívületben egy épület tövében, saját piszkában. Nógrád vármegyei helyszín is szerepel abban a listában, amely a hamarosan induló Szent István vidékfejlesztési programban résztvevő kistérségeket tartalmazza. Ebben támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Ugyanakkor a kísérleti modell a miniszterelnökség közlése szerint nem váltja ki a magyar falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összhangban, azokat kiegészítve működik. Ebben első körben 10 kis térség szerepel, az egyik Pásztóvidéke. Újra csak otthonról tud dolgozni Salgótarján polgármestere. Krejcsi Bálint közösségi oldalán azt írja, az évelei súlyos lábtörését követően az elmúlt hónapokban folyamatosan javult a mozgása, de a múlt hét során egy nem várt komplikáció lépett fel. Emiatt újabb műtétre került sor, amely hétfőn megtörtént. Az orvosok tájékoztatása szerint a beavatkozás sikeres volt. A műtét miatt az elkövetkező néhány hét a lábadozásé lesz, igyekszik mi hamarabb teljes értékűen visszatérni. Hozzátette, mindez az önkormányzati munka tekintetében csak a fizikai jelenlétére vonatkozik. Ennek megfelelően az alpolgármesterekkel és a hivatal vezetésével napi szinten egyeztet, mint ahogy arra már a tegnapi napon is sor került. Több fontos kérdésben született döntés a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen, Bánkon. Egyrészt arról határoztak, hogy energiatakarékossági okokból az önkormányzati hivatal október 1-től jövő májusig csak kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva a megszokott ügyfélfogadási rend szerint. A hét többi munkanapjain a hivatal telefonon történő elérése mellett távmunkában történik a feladatellátás, és az épület zárva tart. Emellett arról is döntött a testület, hogy strandbejárat környékén és a tóparti sétány biztonságának növelése érdekében a meglévő kamerarendszer bővítésére, valamint korszerűsítésére kerül sor. Mind hosszú, mind technikai futammal is nyert, így összesen 3 aranyérmet szerzett a Vitalitás Ese evezőse Ódor Barnabás az Adria Sub Challenge-en. A fiatal sportoló mindezt úgy érte el, hogy közvetlenül előtte egy egyhetes kajakedzőtábort követően részt vett Szolnokon a felnőtt Sub magyar bajnokságon, ahol 2 ezüst és 1 bronzérem került a nyakába.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: A Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton. Készül a megyei közgyűlések megszüntetését célzó javaslat. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működik. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni. Már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. Benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról az oktatási és gyermekügyi miniszternek Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal. Azt írta, hangsúlyosan kijelenti, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusokban gyökerező oka. Hozzátette, sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető volt, és most is az. A leköszönő elnök felidézte, hogy pályája során 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt 9 egymást követő kormányzat alatt. Közölte, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. Több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatait. Nemrégiben arról beszélt Katy Perry, mennyire nehéz volt, hogy turnéja közben ért véget Orlando Bloommal való kapcsolata. Az énekesnő, akinek a hollywoodi sztártól egy lánya is született, elárulta, a koncertek között egyedül zokogott, mert a barátai távol voltak. Ugyanakkor a zene volt az, amelynek az új kapcsolatát is köszönhette. A volt kanadai miniszterelnökkel szintén egy fellépés során jött össze, azóta is töretlen a szerelem.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Váczrát úton, a Szabadság úton, valamint Szendehelyen a temetőnél. Ne hajtsanak gyorsan, és a vadakra is figyeljenek.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 10-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza, vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulás a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább, és Salgótarján a legolcsóbb. A magyar gazdaság következő növekedési szakaszának egyik kulcsa, hogy az export helyett több olyan hazai tulajdonú vállalat jöjjön létre, amely saját termékkel, márkával és értékesítési hálózattal rendelkezik a nemzetközi piacokon, hangsúlyozta a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, Magyarország export teljesítménye kiemelkedő. Az export volumene azonban önmagában nem mutatja meg, hogy abból mekkora hozzáadott érték és tudás marad idehaza. A cél nem pusztán az exportáló vállalkozások számának növelése, hanem az, hogy a magyar cégek magasabb szintre lépjenek a nemzetközi értékláncokban. Tom Jones a közösségi oldalán tisztázta a The Voice című brit tehetségkutatóból való távozásának körülményeit, miután korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a műsor készítői a zsűri megújítását célozták meg. A 24.hu cikke szerint Jones azt írta, hogy egyáltalán nem akarta otthagyni a műsort, amelyet továbbra is szeret, és a közönség támogatását is nagyra értékeli. Állítása szerint a döntést a tévécsatorna hozta meg, ráadásul már korábban. Őt azonban csak nemrég értesítették róla. A távozás indokaként a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségeket nevezték meg számára.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza, vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulás a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megyeszékhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább, és Salgótarján a legolcsóbb. A magyar gazdaság következő növekedési szakaszának egyik kulcsa, hogy az export helyett több olyan hazai tulajdonú vállalat jöjjön létre, amely saját termékkel, márkával és értékesítési hálózattal rendelkezik a nemzetközi piacokon, hangsúlyozta a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, Magyarország export teljesítménye kiemelkedő. Az export volumene azonban önmagában nem mutatja meg, hogy abból mekkora hozzáadott érték és tudás marad idehaza. A cél nem pusztán az exportáló vállalkozások számának növelése, hanem az, hogy a magyar cégek magasabb szintre lépjenek a nemzetközi értékláncokban. Tom Jones a közösségi oldalán tisztázta The Voice című brit tehetségkutatóból való távozásának körülményeit, miután korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a műsor készítői a zsűri megújítását célozták meg. A 24.hu cikke szerint Jones azt írta, hogy egyáltalán nem akarta otthagyni a műsort, amelyet továbbra is szeret, és a közönség támogatását is nagyra értékeli. Állításra szerint a döntést a TV csatorna hozta meg, ráadásul már korábban. Őt azonban csak nemrég értesítették róla. A távozás indokaként a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségeket nevezték meg számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: The Megafon.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Ismét csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben kismértékben nőtt a Fidesz, nagyobb mértékben a párt nélküliek tábora, állapította meg a European közvéleménykutatása, melynek eredményét az MTI-vel ismertették. A felmérés azt mutatta, hogy az augusztusi 49%-ot követően szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47%-a szavazna a kormánypártra. Ezzel a Tisza párt közelebb került az áprilisi szavazatarányhoz a teljes belföldi népesség körében, és a május-júniusi csúcshoz viszonyítva 5%-ot esett vissza, vagyis nagyjából minden tizedik támogatóját veszítette el. Az összegzés szerint azonban még továbbra is abszolút többségben áll. A kormánypárt mögött a fővárosban, a megyei guvárosokban, a 40 év alattiak körében, és legfőképpen a diplomások között. A European szerint a legjelentősebb elmozdulása a pártválasztást megtagadók körében figyelhető meg. A párt nélküliek az augusztusi 15% után most 18%-nyian vannak. Folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, erről tájékoztatta az MTI-t Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője a portál friss kutatása kapcsán azt közölte, a változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5%-kal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál. Ez a tempó mostanra a harmadára csökkent. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1,41 millió forint volt. Megegyezett az augusztus elején mért értékkel. A megye székhelyeken 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméter ár. Utóbbiak közül továbbra is Debrecen a legdrágább és Salgótarján a legolcsóbb. A magyar gazdaság következő növekedési szakaszának egyik kulcsa, hogy az export helyett több olyan hazai tulajdonú vállalat jöjjön létre, amely saját termékkel, márkával és értékesítési hálózattal rendelkezik a nemzetközi piacokon, hangsúlyozta a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, Magyarország export teljesítménye kiemelkedő. Az export volumene azonban önmagában nem mutatja meg, hogy abból mekkora hozzáadott érték és tudás marad idehaza. A cél nem pusztán az exportáló vállalkozások számának növelése, hanem az, hogy a magyar cégek magasabb szintre lépjenek a nemzetközi értékláncokban. Tom Jones a közösségi oldalán tisztázta The Voice című brit tehetségkutatóból való távozásának körülményeit, miután korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a műsor készítői a zsűri megújítását célozták meg. A 24.hu cikke szerint Jones azt írta, hogy egyáltalán nem akarta otthagyni a műsort, amelyet továbbra is szeret, és a közönség támogatását is nagyra értékeli. Állítása szerint a döntést a TV-csatorna hozta meg, ráadásul már korábban. Őt azonban csak nemrég értesítették róla. A távozás indokaként a biztosítással kapcsolatos pénzügyi nehézségeket nevezték meg számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.